Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Ma neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
1: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit elszállt.

sem belefáradok, hogy cserébe semmit sem várhatok. Nem lesznek többé közös utazások, télen is 40 fokba fagyizások, helyetted inkább választom a magányt, hát százszor inkább, mint egy ilyen lányt. De tudod, ilyen az, amikor megunom, és ilyenkor az ajtót végleg becsukom, és látod, nincs is bennem fájdalom.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

Vanó Rádió. Neked szól.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz. Young money, young money.
6: Love in a thousand different flavors.

0: az autóban,
1: vagy bicajon,
0: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
2: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13 a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Műsorajánló.
6: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
7: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
8: 8 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Álláshirdetés.
12: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
0: Reklám.
13: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
14: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért.
15: A takarékos melegségért.
3: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
13: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 0-24-55-00-1. Reneszánsz, Szabadka 0-24-55-00-1.

0: szerve nem felrázva. Annompresso.
1: Egy csodás júliusi reggelen vagy délelőttön köszöntelek titeket innen a 91,5-ről, és arra invitálok mindenkit, hogy maradjon velünk a folytatásban is, hiszen ahogy eddig is hallhattátok, kiváló zeneszámokat keverünk, kavarunk nektek, és így lesz ez a folytatásban is. Nos, akkor gyorsan mondok néhány fontos infót. Július 11-e van szombat, amikor a Nórák, a Lilék és a Bencék ünnepelhetik névnapjukat. Köszöntünk minden névnapost, születésnapost és mindenkit, aki bármit ünnepel a mai napon. Aztán Szabadkán és környékén pillanatnyilag 24 fokot mutat a hőmérő higanyszála, de a legmelegebb órákban ma felmegy a hőmérő higanyszála egészen a 32 fokig is. Hogy lesz-e hamarosan hosszabb ideig tartó hőhullám, az a mai műsorban ki fog derülni egész pontosan a következő órában, mert hogy akkor kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót. Ezen kívül az is kiderül majd, hogyha szeretnénk sportolni, azt tegyük inkább kora reggel kinn a természetben, vagy ha nem tudunk felébredni, akkor megteszi-e, ha teremben sportolunk, vagy odahaza a hűtött szobában, mi lenne a legcélszerűbb, a legjobb nekünk, erről is fogunk ma szólni, és hallhattok majd a magyar kanizsai futó és úszó maratonról, amit idén 44. alkalommal szerveznek meg, és továbbra is várják a jelentkezéseket. Aztán délben híradó következik, majd a déli híradót követően kapcsolunk Kishegyesre, ahonnan Zvekán Peti és Vajdasári jelentkeznek majd a Szabad Egyetemről, és élő műsort hallhattok egészen 14 óra 30 percig, tehát maradjatok velünk. Kezdődik a Presszó. Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Móni kíván nektek kellemes időtöltést.
0: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Programajánló.
2: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061 152 37 46-os telefonszámon. 061 152 37 46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
3: Média támogató a Pannon RTV.
1: Reklám.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom a postást.
5: Jön a nyugdíj?
6: Azt várhatom.
5: A számlákat hozzák.
6: Na azt nem várnám.
5: Hát akkor?
6: Ma hozzák a hét napot.
7: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
10: Bővebb információ
9: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: wanna waste it.
1: 아, 썸바티.
0: When I kiss your
1: A szombati Pannon Presszó folytatásában szólnék a mai napról.

0: Eredetileg orvosnak készült, majd kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Milánóban. 1975-ben 41 évesen alapította a céget. A tervezőnek komoly szerepe volt a mai unisex divatirány kialakításában. Én voltam az első, aki lágyította a férfiak imázsát és megkeményítette a nőkét. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divatfővárosa. A divatiparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt cégének.
1: Hegyezd a füled,
2: mert nincs itt semmi látnivaló.
1: Hanno Rádió.
3: A te hangod.
1: A te hangod. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: A mélység folytogatja torkomat, az elme börtön. A deszkám vörös rózsák, múzsák könnye szemfedőmön. Menekülnék, de egyedül félek, ez rám nyomott bélyeg. Te belül érzed keserű méreg, és nem rokon lélek. Hiába szeretnél, nem szeretnél, csak neked fájna. A fekete lelkem még az ördöggel is kezet rázna. Egy gyönyörű démon húz, egy angyal még a fejem fogja. Tudom, csak álmodom, hogy rab vagyok, a fejem fogja.
1: Megvan minden, gondom nincsen, mégis menekülök innen messze.

0: És az óra végén egy érdekesség. Nyilván sokan készülnek, vagy már voltak nyaralni, és sokan szeretnek a helyi boltokban is vásárolni. Na de adnátok egy strandtörölközőért több mint 100 eurót? Egy több mint 100 euróért kínált strandtörölköző váltott ki heves vitát Horvátországban. A dubrovniki üzletben készült felvétel rövid idő alatt bejárta a közösségi médiát, a hozzászólók pedig nem kímélték sem az árat, sem a horvát turizmust. A TikTokon közzétett videón egy strandtörölköző látható, amelynek árcéduláján 106,99 euró szerepel. A látottak sokakat megdöbbentettek. A különös árcédula ismét fellobbantotta a horvátországi nyaralás költségeiről szóló vitát. Egyes hozzászólók szerint az idegenforgalomból élők egyetlen idény alatt akarnak egy életre elegendő pénzt keresni. Mások pedig már a horvát turizmus végét emlegették. Dubrovnik Európa egyik leglátogatottabb, ugyanakkor legdrágább turisztikai célpontja. De ez az ára legtapasztaltabbakat is meglepte.
1: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend! 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
9: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannonrádió.
10: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
10: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
14: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
15: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
16: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
15: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
16: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
15: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyen. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Pannon Presszó. Neked szól.
1: A Pannon Presszó folytatásában pedig, mint minden szombaton kapcsoljuk Kovács Géza klímakutatót, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező héten. Statisztikai adatokra is kíváncsiak vagyunk, és nem utolsó sorban arra is, hogy vajon visszatér-e a hőhullám vagy a hőkupola. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát igen, itt amikor a hőhullámról beszélünk, akkor itt meg kell említeni, hogy van kétfajta hőhullám. Az egyik az a mérsékelt, tehát amikor nem beszélünk valami extrém, nagyon erős hőhullámról. Az általában azt jelenti, hogy három napon belül, több mint három napon keresztül egymás után 30 és 34 fok között van a maximális hőmérséklet. Na most, amikor viszont 35 fölött, illetve 35 fokig emelkedik a hőmérséklet, tehát egy nagyon magas hőmérsékletek vannak, akkor erős hőhullámról beszélünk. Hát ezt a következő hetet az első változat, az mérsékeltebb hőhullám fogja jelenteni, jelezni. Ugyanis a következő napokban is, tehát a hétvégén is, tehát ma is, holnap is többnyire változóan felhős, mérsékelt, légmozgású, de többnyire száraz idő várható. A hőmérséklet általában 31 fok körül lesz, tehát ismételten tegnap még nem volt 30 fok, de viszont mától kezdve egy sorozat lesz, amikor a hőmérsékletek meghaladják kevéssel a 30 fokot, tehát elviselhető tartományban lesz a hőmérséklet, nem lesz olyan extrém, mint amilyen volt június végén. Ennek az okozója az, hogy már jó ideje, több mint 5-6 napja Észak-Kelet-Európában, arra ott Lettország környékén található egy ciklon, amely ott örvénylik, nagyon-nagyon lassú mozgású, és ennek hatására északnyugat felelő azért meglehetősen hűvös légtömegek áramlanak. Ezt érezzük a reggeli órákban is, tegnap 14 fok volt a hőmérséklet, ma vagyis 12 fok volt a hőmérséklet, ma 13 fok volt reggel, tehát nagyon frissek a hajnalok, viszont gyorsan emelkedik a hőmérséklet, ugye az erős napsütés, júliusi napsütés hatására, úgyhogy 31 fok körüli értékek várhatók. Nagyon érdekesen alakul a mai idő, tehát Északbácskától eltekintve szinte mindenfelé lehetnek, főleg a hegyvidékeken, Szerbiában, illetve még Szlavóniában is záporok, zivatarok. Itt valószínűleg nem lesz, de kizárni nem lehet egy-egy záport esetleg, de valószínűleg, hogy ez elmarad. Holnap is ilyen hasonló idő lesz, hogy a délutáni órákban megnövekednek a felhők, és meglehetősen meleg lesz a kora délutáni órákban, és hőmérséklet ugyanúgy 30 fok körül alakul. A reggeli értékek egyenlőre még 15 fok körül lesznek, tehát frissek lesznek a reggelek még egyenlőre. A folytatásban jövő héten szinte semmit nem változik, a ciklon ott marad, ahol volt eddig is, tehát továbbra is az észak-nyugati északi áramlás lesz a jellemző. Itt erősödik egy anticiklon a norvég tenger fölött, amely erősíti még az északi áramlást. Ez nem engedi, hogy nagyobb hatalmas fölmelegedés legyen, ugyanis Dél-Nyugat-Európában ismét hőség riadó van arrafelé, de viszont ez a hőhullám úgy látszik egyelőre nem érkezik ide felénk. A folytatásban tehát hétfőtől kezdve 31 és 34 fok körül alakul a hőmérséklet az egész időszakban. Egy megjegyzés, hogy esetleg kedden este felé lehet egy futó zápor, de ez nem biztos, hogy lesz, tehát itt-ott lehetséges. Többnyire tehát száraz lesz az idő, nagyobb, komolyabb csapadék nem várható a következő héten sem. A hőmérséklet éjszaka eleinte még a hét első részében 20 fok alatt lesz, majd csütörtöktől már 20 fok felett kevéssel, tehát megérkeznek, vagy visszatérnek a trópusi éjszakák, amikor ismét meleg lesz. Az a jó hír, hogy nem emelkedik még egyelőre 34 foknál magasabbra a hőmérséklet, tehát kisebb lesz legfeljebb a hőmérsékleti különbség a reggelek és a kora délutáni értékek között, tehát egy hőhullám elkezdődik, de nem lesz annyira erőteljes. Ami pedig a statisztikát illeti, hát 12 fokkal 1996-ban, 2019-ben és 2021-ben voltak ilyen friss reggelek, tehát a mai 13 fok megközelítette a rekordot, de nem érte el. A leghűvösebb kora délután viszont hát számunkra az egy elképzelhetetlen, 18 fok volt mindössze a legmelegebb kora délutáni órákban, 2014-ben, de akkor egész nap egy magassági ciklon hatására esett az eső. Egy ilyen esetekben természetesen nagyon alacsony hőmérsékletek alakulnak ki. A legmelegebb 2 évvel ezelőtt volt, 2024-ben, 38 fokkal, hát ez irgalmatlanul nagy hőmérséklet. Tavaly viszont mérsékeltebb volt a felmelegedés, reggel 14, napközben 25 fokig emelkedett a hőmérséklet. 100 évvel ezelőtt még ennél is kellemesebb volt, 17 fok volt reggel, illetve 22 fok volt kora délután is, zivatar volt, kisebb zivatar fordult elő. Egyébként érdekes kicsit csak visszatekinteni, 100 évvel ezelőtt az egész júliusban mindössze 2 nap fordult elő 30 fok fölötti hőmérséklet, az is 30-31 fok volt, július 14-én és 20-án, a többi napon, tehát az egész hónap folyamán bőven 30 fok alatti hőmérsékletek voltak 100 évvel ezelőtt.
1: Hát akkor tűrjük a meleget, mert hogy nyár van, de hogy ugye már be vagyunk dresszírozva, hogyha azt lehet így mondani, mert hogy ugye ott június végén akkor megkaptuk azt a
2: nőhullámot. Igen, 39 fokok voltak meg.
1: Ez a 33-34 az már semmiség.
2: Elviselhető, így van.
1: Köszönjük szépen, Géza, ismételten, hogy a rendelkezésünk rá, hát folytatjuk a jövő szombaton. Szép napot kívánunk, minden jót.
2: Viszont kívánom, minden jót.
3: Akkor és most. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: Hallhattuk tehát Kovács Gézától, hogy milyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban, és vajon van-e front, mert sokan érzékenyek a front hatásokra. Az orvos meteo azt mondja, hogy nem várható front hatás, de a növekvő hőmérséklet többek szervezetét is megviselheti. A melegre érzékenyeknél fáradékonyság, bágyadtság, fejfájás és koncentrációs nehézség jelentkezhet. A keringési rendszer fokozott terhelése miatt a folyadékpótrásra érdemes nagyobb figyelmet fordítani. Az UV-sugárzás erős lesz, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a napon tartózkodást, valamint gondoskodni a megfelelő fényvédelemről.
1: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a Természetvédő Egyesület természettudományos

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját. This is one night, and you'll never see her again.

Határhelyzettel megyünk tovább. Nos, hogyha Szerbiából mennénk Magyarország felé, akkor, ha nem akarunk sokat várakozni, talán jobb a Királyhalmi átkelőt elkerülni, mert ott jelen pillanatban több mint fél óra várakozási idő, de ettől csak több lehet. A többi határátkelő helyen a határfigyelő csoportok szerint nincs jelentősebb várakozási idő. Hát nem ez a helyzet abban az esetben, hogyha Magyarországról érkeznétek Szerbiába, mert a Röszke 1 és a Röszke 2 átkelőn is nagyon sokat kell várni. Röszke 1 horgos, egy több mint 80 perc a várakozási idő, a Röszke 2-nél pedig több mint 2 órát is vesztegelnek azok, akik ott szeretnének átkelni. Ami az Ásotthalom Királyhalmi átkelőt illeti, ott Magyarország felől is több mint fél óra a várakozási idő, viszont a többi határátkelő helyről nem jeleztek hosszabb ideig tartó várakozási időt, tehát hogyha ezeket az említett határátkelő helyeket elkerülitek, akkor gyorsan át tudtok jutni a határon, mert a többi határátkelő helyen nincs 15 percet meghaladó várakozási idő.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Testerma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
6: Média támogató a Pannoner TV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Kicsi az esélye annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a harmadik klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezet csoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdemalapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a harmadik klaszter megnyitására. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurić Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintette a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurić köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért Szerbia Európai Uniós integrációs útján, amelyet országos stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatosan növekvő áru- és szolgáltatásforgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastruktúrális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását a június 27-én életbe lépett új szabályok. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. A mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát, kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/h sebességet. Fontos továbbá, hogy az AM kategóriás engedélyre kizárólag a 16 év feletti személyek jogosultak. megkezdte működését a Kosibreti, azaz Ki vagy te nevű portál, amelyet Alekszandr Vučić már korábban beharangozott. A szerb államfő akkor elmondta, hogy a weblapon bejelentést tehetnek az állampolgárok az általuk tapasztalt szabálytalanságokról és visszaélésekről, elsősorban a közfunkciót betöltő személyekkel, de minden más közszférában dolgozó alkalmazottal kapcsolatban is, ráadásul teljes anonimitás mellett. A www.kosibreti.rs címen elérhető portálon korrupcióval, hatalommal való visszaéléssel, valamint minden egyéb jogellenes cselekménnyel kapcsolatos bejelentést várnak.
4: Sport.
9: Novák Djokovic kiesett, a világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a pénteki elődöntőben 3 szettben győzte le a 7-szeres bajnok szerb sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2:20 alatt bejutott a döntőbe.
4: Időjárás.
9: Szabadkán és környéken jelenleg 28 fok van, és gyenge észak-keleti szél fúj. A hétvége a napsütés és felhős időszakok váltakozását hozza. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot. Délelőtt többnyire napos idő várható, a nap második felétől azonban változóan felhős lesz az ég.
4: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-450-150. 0244-450-150.
5: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
0: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
10: Bomax.

0: szerve nem felrázva. Annompresso.
1: A WHO, vagyis az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint egy felnőtt ember számára heti 300 perc aktív tevékenység, sport javasolt legalább. Még nyáron is. Na de amikor meleg van, amikor kánikula van, akkor kint mozogjunk, reggel mozogjunk, este vagy esetleg a teremben. A többi között ezt kérdezem Czalbert Anita személyedzőtől, akit köszöntök sok szeretettel a vonal túlsó végén. Szia! A vonal sajnos megszakadt, de Anitát vissza fogjuk hívni.
2: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod. Reklám.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól, és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Tehát, ahogy az imént is említettem, bízom abban, hogy itt van Czalbert Anita személyedző, vele fogunk beszélgetni. Szia!
5: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nos, nagyszerű, jó, hogy itt vagy. Tehát a kérdésünk az, ugye nyáron is kell mozogni, nem csak télen vagy hűvösebb időszakban, de vajon a kinti mozgást válasszuk a reggeli órákban, vagy esetleg a késő esti órákban, vagy mégis menjünk terembe, ami ugye klimatizált és kellemesebb a hőmérséklet?
5: Így van, nagyon jól mondod, Móni. Én imádok reggel futni, úgyhogy mindenkinek ajánlom, a reggeli futás az egész napodat meghatározhatja, én teljesen tele vagyok energiával, feltöltődöm. Viszont a teremben is nagyon jól érzem magam, a kinti hőség ugye elveszi a kedvünket az edzéstől, és sokaktól hallottam azt, hogy hát ebben a nagy melegben nem lehet edzeni. Viszont szerintem, hogy a terembe beérsz, és megérzed, le van hűtve, teljesen normális hőfok van, teljesen jól lehet edzeni. Én nem érzem azt, hogy ez a gondot okozhatna, úgyhogy mindenkinek ajánlom a termi edzést is. Viszont hát itt a nyár, aminek én nagyon örülök, mert rengeteg mindent lehet csinálni. Pizzajozni, sétálni, görkorcsolyázni, úszni, focizni, szóval, hogy így mindenkinek ajánlom ezeket a sportokat. A strandröplabdáról ne is beszéljünk, ugye? Szóval, hogy a nyár az a sportról szól, csak annyi, hogy vigyázni kell, hogy hány órakor csináljuk ezt. Egyértelműen.
1: Tapasztaljátok-e az edzőteremben, hogy azért ilyenkor nyáron kevesebben járnak mégis, csak annak ellenére, ugye, hogy jól be van hűtve az a terem?
5: Igen, hát én azt gondolom, hogy az embereknek azért elmegy a kedve attól, hogy ebben a nagy melegben edzen, mondom, sokaktól hallottam is, de hát szerintem ez csak annyi, hogy nem kell gondolkodni, menni kell és csinálni, aztán pedig mindenki nagyon örül, hogy hú, de jó, hogy megcsináltuk, meg eljöttem, én ezt sokaktól hallom vissza, akik eljönnek hozzám edzésre, és mindig nagy örömmel mennek el, hogy hú, nehéz volt meg minden, de aztán az arcukon nagy mosoly van, hogy megcsinálták. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, hogy sportoljon nyáron is. Annyi, hogy figyeljünk, ugye több a folyadékbevitel, figyeljünk arra, hogy milyen ruházatban edzünk, az legyen ugye világos, hogyha kint vagyunk, világos színű, vagy baseball sapkát hordjunk, esetleg naptejet, ugye az is jó, hogyha valaki nagy melegben edz, és hát arra is figyeljünk, ugye, hogy a nyár az nem arról szól, hogy itt teljesítményt hajszolunk, itt igazából szerintem egy kicsit vissza kell venni, lassítani, rövidebb edzéseket végezni, és akkor így vigyázni az egészségünkre, mert hát az a legfontosabb.
1: vannak-e olyanok, akik pont nyáron kezdik el a mozgást? Tehát ugye szabadságon vannak, jól érzik magukat, és szeretnének edzeni, vagy azért nem lenne rossz, hogyha időben hozzászoktatnák a szervezetüket ezekhez az extrém hőmérsékleti értékekhez?
5: Igen. Azoknak nagyon kell figyelni, akik nyáron kezdenek el sportolni. Nem igazán jellemző, hogy valaki nyáron kezdjen vele, ugye főleg azért is, mert nincs kedvük, a nagy meleg azért a szervezetet megterheli. Inkább jellemző az, hogy tavasszal vagy télen ősszel kezdenek el edzeni, viszont hát ugye bármikor el lehet kezdeni, szóval ez ne legyen kifogás. Én azt gondolom, hogy nem az időszaktól függ, hanem az embernek a döntésétől függ, hogy mennyire törődik magával, az egészségével, mert hát a mozgás az szerintem az beletartozik az embereknek az életéhez, oda az egy alapvető dolog. Attól egészségesek vagyunk, energiánk van, és én azt látom, hogy nagyon sokan küszködnek azzal, hogy nincs energiájuk nyáron, nagyon fáradékonyak, panaszkodnak, hogy mindig úgy érzik, hogy fáradtak. Én azt gondolom, hogy aki mozog és edz, azoknak sokkal könnyebb. Én nem érzem ezt a fáradtságot, nem érzem így, hogy bármikor is elveszíteném a motivációt. Ez az élet része, és szerintem aki ezt beépíti a mindennapjaiba, sokkal könnyebben veszi az akadályokat.
1: Említetted a ruházatot, ugye, aminek világosnak kell lennie abban az esetben, ha kint futunk. Említetted azt is, hogy nem lenne rossz, hogyha rövidítenénk az edzéseken és az intenzitáson is visszavennénk. Mi a helyzet a táplálkozással?
5: Hát igen, arra is figyelni kell, hogy ne túl zsíros ételeket, ne nehéz ételeket fogyasztunk. Nyáron választjuk inkább a salátákat, meg hát a hűsítő italokat, amik felfrissítenek bennünket. Itt inkább mondom, a saláták, a fagylalt nagyon jó, én azt nagyon pártolom, imádom, szeretem, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy nyáron igenis kell fagyit enni, nem kell lemondani róla. Inkább azt mondom, hogy egy kicsit mozogjunk, és akkor élvezzük a nyárat, a lehetőségeket. Na és persze a gyümölcsök, hát az pedig ugye nyáron mindenféle választék van. Én a görög dinnyét, a sárga dinnyét, a barackot, mindent imádok. Mindenki megtalálja szerintem, amit nagyon kedvel, és hát nyáron ezeket fogyasztuk, ne pedig a zsíros ételeket. Lehetőség van rá.
1: Azt is mondtad, hogy korán reggel szoktál futni, és megindokoltad, hogy miért, teljesen rendben van. Én mondjuk megdöbbenek, amikor a déli órákban nyáron látok futót. Hát ez mennyire jó ötlet, hogy ilyen nagy melegben valaki neki fut a távnak.
5: Őszinte legyek. Nekem is volt már ilyen, amikor nagyon sokáig, vagy kicsit tovább aludtam, és aztán a kötelezettségek miatt nem tudtam időben elindulni, és akkor így 11 óra körül mentem, hát ez valami borzalmas. Tehát, hogy tényleg nem tudsz olyan teljesítményt hozni, mint amilyet szeretnél. A nap az teljesen kikészít, én senkinek sem ajánlom. Természetesen, hogyha úgy alakul, el lehet menni, de akkor egy ilyen nagyon lazára. Lazán is megfelelő öltözet, sapka, és folyadék mindenképpen, anélkül ne induljunk el. Szóval meg lehet csinálni, de akkor ne várjuk el, hogy akkor ez egy max teljesítményt fog hozni ez a futás, vagy akármilyen más sport.
1: Tehát akkor összefoglalva lehet nyáron is edzeni, akár kint, akár bent, csak jól gondoljuk át az edzés tervet, és alkalmazkodjunk az időjáráshoz.
5: Így van, nagyon, nagyon egyetértek vele, sőt a nyár, ez nekem a legjobb dolog az egész évben. Imádom azt, hogy süt a nap, szóval a hangulat is szerintem az enyém legalábbis biztosan, de gondolom mindenkire jó hatással van a napsütés, úgyhogy hajrá mindenki, edzés
1: és
5: nyáron is.
1: És ha motivációra van valakinek szüksége, akkor javaslom, hogy keressen fel téged, mert a beszélgetésből rettentő motiváló hangulat árad, úgyhogy örülök neki, hogy tudtunk beszélgetni, és bízom abban, hogy segítettünk azoknak is, akik szeretnek nyáron sportolni.
5: Én bízom benne. Köszönöm, hogy felhívtál. Üdvözlök mindenkit. Sziasztok!
1: Köszönjük szépen, szép napot! Szia!
5: Szia.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Vajdaságban mi vagyunk a slágert.

0: A sportról volt szó az elején az órának, egy sportos vetélkedőre invitálunk benneteket tulajdonképpen, amelyre lehet még jelentkezni. Az esemény pedig július 31-én lesz, és mondom a részleteket. Szabadka Város Sportszövetsége július 31-én pénteken 19:30-kor látványos sport és szórakoztató rendezvény tart a Séterdei nyitott medencénél Szabadkai Vizes Kihívás elnevezéssel. A részvétel ingyenes. A rendezvény minden olyan szabadkai lakosnak szól, aki szeretne kikapcsolódni és egy csapat tagjaként megmérettetni magát a versenyszámokban. Egy-egy csapat 4-6 tagból állhat, és kötelező, hogy legalább egy lány is legyen a tagjai között. A csapatok személyesen a Sportszövetség irodájában a Reichel Ferenc Park 12-es szám alatt telefonon a 024 553 306-os vagy a 069 154 09 48-as számon, illetve e-mailben a sekretar@sportskisavesszubotice.rs-címen jelentkezhetnek erre az érdekes vízes vetélkedőre.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: És akkor még mindig a nyári sportoknál maradjunk, ahogy Anita is mondta, logika szerint a nyári melegben könnyebb aktívnak maradni, ha kin vagyunk, ha nyaralunk akár, mert hogy szinte bármihez nyúlunk, az sporttá válhat. Íme 5 szuper sport, amit érdemes kipróbálni a szabadban. Például a száppot, állj fel egy nagy deszkára és evezz a vízen. Remekül fejleszti az egyensúlyodat és a törzs izmaidat, és nagyon sok helyen már a száppot meg tudjátok találni. Aztán ott van a strandröplabda. Ugrálj a homokban a barátokkal, ez a csapatsport átmozgatja az egész testedet, és nagyon jó hangulatú. Aztán az utóbbi időben nagyon népszerű a pádel, a tenisz és a fallabda keveréke, könnyű megtanulni, és a zárt falak miatt folyamatosan játékba marad a labda. És nem hagyhatjuk ki, ha nyárról beszélünk, a görkorcsolyát sem, és ha hiszitek, ha nem, a görkori az kiváló kardio edzés, ami nem csak a lábakat formálja, de a feneket is, miközben pedig kint vagy a friss levegőn és ott suhansz. Aztán a kajak és a kenó, felfedezheted a helyi tavak vagy a folyókon is, akár szuperül erősíti a hát és a kar erőket. Mozgásra fel tehát nyáron is.
1: A Pannonpresszót támogatta a Fontana.
2: Ha fürdőszoba,
1: akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: 11 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch, megerősítette a szerb köztársaság BB plusz besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Kicsi az esélye annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a harmadik klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vučić hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezet csoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdemalapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a harmadik klaszter megnyitására. A tartomány az idén 2,5-szeresére növelte a talajmintavizsgálatok elvégzésére szánt támogatási eszközöket. Erre a célra 25 millió dinár különítettek el a költségvetésből. A Vajdaságban működő mezőgazdasági szakszolgálatok képviselőivel való szerződéskötéskor Petár Szamolovac illetékes segédtitkár elmondta, az idei támogatásból több mint 7600 minta alapelemzését végzik el a szolgálatok, de 200 olyan minta feldolgozását is fedezi, amellyel mélyrehatóan vizsgálják a talaj termékenységét. Az elemzések és a szakszolgálatok javaslatai alapján a termelők a következő 4 éves termelésüket tervezhetik meg, annak érdekében, hogy fenntartható legyen a gazdálkodásuk, mutatott rá az elemzések jelentőségére a segédtitkár. Vádemelési javaslattal ért a belgrádi felsőfokú ügyészség Veszelin Milic ellen bűncselekmény bejelentésének elmulasztása és hivatalos okirat meghamisítása miatt. A belgrádi felsőügyészség szerint megalapozott a gyanú, hogy 2026. május 12-én hivatalos személyként, a rendőrség igazgató helyetteseként és a Belgrád városi rendőrkapitányság vezetőjeként tudatosan elmulasztotta bejelenteni azt a súlyos emberölés bűncselekményét, amelyről hivatali feladatainak ellátása során szerzett tudomást, és amelyért 5 évnél súlyosabb szabadságvesztés is kiszabható. A gyanú szerint 2026. május 12-én 23 óra után a 27 nevű étterem tulajdonosa, a gyanúsított Nenad L. a WhatsApp alkalmazáson keresztül felhívta Veszeli Militjet, akit rendőrként személyesen ismert és akiben megbízott, hogy bejelentse, éttermében meggyilkolták a N-t. A gyanú szerint Veszeli Milić ezt az információt senkinek sem jelentette, ezután pedig vallótlan adatokat rögzített a hivatalos feljegyzésben. Az Amerika Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben állítása szerint az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezeket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán minden területét.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 28 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 32 Celsius fokot. Délelőtt többnyire napos idő várható, a nap második felétől azonban változóan felhős lesz az ég. Helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat.
0: Reklám.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Hírek, zenék, programok, Annompresso.
1: Tavaly rekordot döntött a sportolók száma a 43. úszó és futó maratonon Magyarkanizsán, és már készülnek a szervezők a 44. úszó és futó maratonra, amelyre július végéig várják a nevezéseket, de sok-sok mindent el lehet mondani erről az eseményről, és el is fog mondani a szervező Kónya Róbert, akit köszöntök sok szeretettel, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Annompresso rádió hallgatóit!
1: Köszönjük szépen. Tehát ugye jól mondtam, hogy készülnek már nagyban, hiszen kevesebb, mint egy hónap van az eseményig.
2: Így van pontosan. Hát a lelkesi csapat már még valamikor tavaly decemberben elkezdett készülődni. Még január 1-én meghirdettük a nevezéseket, úgyhogy már mindenki tud nevezni, vagy tudott nevezni január 1-e óta, és tudott kellően készülni a 44. Magyar Kanizsai Futó és Úszó Fesztiválra. De természetesen még most is lehet nevezni, mint egy elhangzott egyébként szinte a verseny pillanatáig, de az online nevezések és a teljes nevezésnek számító határidő az július 26-ával van megjelölve. Ez azért fontos, hogy mindenkinek tudjuk biztosítani a nevezési csomaggal járó pólót, táskát és a csomag tartalmát, mert aki már csak helyszínen fog nevezni, ők pólót nem fognak kapni a rajtcsomagban sajnos, mert nem tudjuk a méreteiket, ugye a jelentkezőknek is rendkívül nehéz lenne felkészülni a különböző férfi, női és fiatal pólóméretekre. Ezért határoztuk meg ezt a dátumot, de természetesen, mint ahogy mondtam, utána is lehet még jelentkezni, nevezni egészen a hónap végig, július 31-ig, de hát, hogy beszéljünk egy picit a távokról is, illetve magáról a rendezvényről. A 44. futó és úszó maraton Magyar Kanizsán augusztus 8-án kerül megrendezésre, ez egy szombati nap, most már az elmúlt években egy napon van az úszás és a futás versenyszáma, mint ahogy már hagyományá vált a úszás, az a délelőtt időszakban fog a Tiszában megtörténni, a futás pedig a délutáni időszakban a Magyar Kanizsa utcáin. A versenyszámokat illetően mindig a picikkel szok kezdeni, 10 óra előtt valamikor egy 25 méteres medencében történő úszás. Ez inkább csak egy ilyen kis szórakoztató csobbanása. Gyerekek számára, az óvodás korosztályról beszélek, ők a helyszínen tudnak kizárólag nevezni, nincs nevezési díj, csak egy szülői jóváhagyás és egy feliratkozás szükséges, és aztán a versenyszámok tekintetében a 200 méteres távban 9 éves kori versenyzők tudnak, 9 éves korúak tudnak versenyezni, 570 méteres szám a Tiszában, az pedig a 10-11 éves korcsoport számára van meghirdetve, illetve a rendes versenytávunk a 3 kilométeres szakasz táv a Tiszában kerül megrendezésre, mindig 11 óra körül szokott indulni a rajt, ennek nagy hagyománya van már Kanizsán, nagyon sokan úsznak ma is a Tiszában, mostanában is a Tiszában, meg hát rengeteg olyan úszó érkezik Magyar Kanizsára, akik már évek óta visszajárnak szinte ezt a napot, ilyen családi nappá is télepítikét számukra. A Tisza víz szinte jelenleg elég alacsony, úgyhogy még nem ér le versenyzők rá a szerencsére, de a lassú folyás az mindig az időre, a versenyzőre kihatással van. Ha gyorsabb a Tisza folyása, akkor rövidebb idő alatt tudják a versenyzők teljesíteni a távot, illetve sokan néha panaszkodnak is, hogy meleg volt a víz, amire persze a tervező nem tud sosem kihatni, de ez egy picit egy variabilis időszak, hogy 30 vagy 45 perc alatt tudják leúszni a versenyzők a távot. Itt volt épp a héten egy kérdés, hogy milyen úszás nemben lehet leúszni, bármilyen úszás nemben le lehet úszni ezt a távot. Aki szeret háton úszni, az háton úszni, aki női férfi úszásban szeret úszni, elúszásban, minden variáció megengedett, és még közben is lehet változtatni az úszás nemet, hogyha valaki ráunt az egyikre. Természetesen, ahogy említettem, a futás is megrendezésre kerül, a futóverseny is megrendezésre kerül azon a napon. A 200 méteres futás az délután az oldás korcsoportnak kezdődik a Tiszaparton levő homokban. Egy gyakran a szülők biztatása, kézenfogása is szükséges a picik számára, hogy lefussák ezt a rövidke kis távot. Nem kondíció kérdés, inkább csak hangulat és társaság kérdése. de úgy gondolom, hogy a fiatalok számára egy rendkívül izgalmas kis családi program, és minden év, minden befutó érmet kap a télban, úgyhogy ezt külön szokták szeretni a gyerekek, és még utána el is hangzik, hogy hát én nagyon nem mertem futni, pedig milyen jó lett volna, mert a barátnőm is kapott érmet, és én nem kaptam, mert nem futottam, úgyhogy minden szülőt biztatok és biztatunk arra, hogy jöjjenek el arra a napra gyerekekkel, és fussák ezt a rövid kis távot. A gyerekeknek az ilyen kívül nagy érmény, és büszkén néznek fel ezekre a picik és érmekre, amiket a nyakukba kasztanak a befutó pillanatában a lányok, akik ott ezt végzik. Ezen kívül pedig, hát a, mint ahogy mondtam, a szokásos távok, a 900 méteres táv a 9 éves korcsoportig kerül megrendezésre, 1400 méteres futótáv a 10-11 éves korcsoportnak, illetve a 2600 méteres táv a 12 és 13 éves korcsoport számára kerül megrendezésre, de minden korcsoport számára a szokásos 4 kilométeres és 10 kilométeres táv is megrendezésre kerül. Talán ez a két táv az, amely a legtömegesebb szokott lenni. A 4 kilométeres mindig úgy azok szokták bevállalni, akik úgy gondolják még, hogy nincs kellő kondíciók. A 10 kilométeres egy élményfutásra válnak. Nagyon sok ilyenünk van, aki visszatérő futó, vagy éppen most kezdett el futni, szeretné kicsit kipróbálni, hogy milyen az utcai futás. Itt mindig a utcai versenyen különböző pontokon, zenei pontok vannak, szórakoztatjuk a futókat, tavaly évben tettünk hűsítőt is ki rendkívüli meleggel, melegre való tekintettel frissítő pontok is lesznek fontos, mint egy a korábbi években is, de ez mellett igazi kanizsai specialitás, vagy egyéni történet a XL futam, az a 3 kilométeres úszást takarja délelőtt, és délután 10 kilométeres futást, tehát egy nevezéssel tudják megtenni a sportolni vágyók, és két futamban tudják megmérettetni magukat, de egy összesített eredményt tudnak majd a végén kapni. Ennek a számnak egyébként az elmúlt időszakban azt látjuk, hogy folyamatosan nő a jelentkezők száma futamokra. Tavaly évben ez már rekordot döntött, úgyhogy most már az idén is a mai nappal bezárul a gépnézetem, a sokkal nagyobb az érdeklődés, mint a tavalyi előnevezések száma volt, úgyhogy bízom benne, hogy az idén még több érdeklődő lesz majd a verseny napjára erre a számra, úgyhogy tulajdonképpen ez a 3 kilométeres útás és 10 kilométeres futás igazi akvatlonnak számít magyar kanizsán. Ami a nevezéseket illeti, mint egy elhangzott 7. hónap 26-áig, vagyis július 26-áig lehet nevezni teljes nevezéssel, a fiatal gyerekeknek szóló távokra 2200 dinárra nevezés, illetve a felnőtt távokra és az XL akvatlonos számra 2700 dinárra nevezési díj. Az érdeklődők ezt a trükka.rs oldalon tudják megtenni, ott be kell regisztrálni, vagy aki már korábbi években is versenyzett, ők meg tudják ezt ismételni a verseny kiválasztásával. A helyszín is persze lesz lehetőség nevezni, és ott persze korlátozottabb számú rajtszámunk van már, meg illetve említettem azt is, hogy nem tudunk teljes rajtszámokat biztosítani minden nevező számára, de ott a rajtközpont az reggel már 7 órakor nyitva fog állni, délelőtt mindig az úszók szoktak nevezni, délután pedig a futók.
1: Hát teljesen átfogóan elmondott minden szükséges információt, úgyhogy mi ezt hálásan köszönjük, és bízom abban, hogy ha tavaly rekordot döntöttek, akkor idén túl fogják szárnyalni azt a számot, amelyet ahányan tavaly neveztek.
2: Mi is bízunk ebben, ugye nem csak mindenki, nem csak futni és úszni vágyók szoktak ezen a napon egyébként eljönni, mint hogy említettem, ez egy családi program, itt nagyon sokszor hazalátogatnak, vagy hazalátogattak az elmúlt években is a jelenleg külföldön élő magyar kanizsaiak, vagy magyar kanizsára eltármazott fiatalok, akik annak idején lefutották, vagy leúzták fiatalkorukban 20-30 évvel ezelőtt ezt a távot, és most eljönnek ők is családjaikkal együtt megmutatni azt, hogy milyen kanizsainak lenni picikét, vagy kanizsánerséget átélni, ahogy azt szoktuk mondani. Úgy gondolom, hogy ennek a napnak ez is egy mottója talán, vagy ha lehet azt mondani, hogy fontos eleme, de aki esetleg csak szurkolni szeretne, azok számára is biztosítunk mindig olyan tartalmas programokat, amivel jól tudják érezni akár egész nap magyar kanizsán magukat, beszélek itt Petének a gasztronómiai kínálatra, senki sem maradt még itt éhen a magyar kanizsai strandon, ugye a lángosok és a strandhoz kötődő egyszerű falatok is megtalálhatók, de a éttermek is különleges kínálatot szoktak készülni ezekre a napokra, meg hát a Magyar-Kanizsai strand mellett van egy kempingtábor is, ahol aki több napra vagy épp arra hétvégén érkezik, ott meg tud pihenni, meg tud aludni, eltölteni egy hétvégét Magyar-Kanizsán. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, nevezés nyitva, mint ahogy mondtam, a trükke.rs oldalon lehet nevezni, vagy bármi információ van, akkor a maratonkanizsa.rs oldalon is megtalálnak a nevezéssel kapcsolatos információkat, és állunk rendelkezésre, szeretettel várunk mindenkit Magyar-Kanizsán augusztus 8-án.
1: Köszönjük szépen, és augusztus 8-áig azért még egyszer halljuk egymást, és elmondjuk a helyzetet, hogy hányan neveztek, és még akkor is emlékeztetjük majd a hallgatókat, hogy lehet nevezni az eseményre. Köszönjük szépen, és további szép napot kívánunk!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Pannon Rádió, a te hangod.

0: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon!

0: prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: ...91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: A szombati Pannon Presszó ezennel a végéhez ért, rövidesen a déli híradót követhetitek figyelemmel, majd pedig élő műsorral jelentkezünk Kishegyesről, a Vajdasági Szabad Egyetemről. A mikrofont át is adom Balogh Sárinak és Zvekán Petinek. Presszó lesz hétfőn is, akkor Fackovics Melissa számít figyelmetekre. További szép napot és kellemes hétvégét kíván Nagyhegyesi Dávid adásvezető technikus és a műsorvezető Kókai Mónika. Sziasztok, és maradjatok a folytatásban is itt a 91,5-ön.
1: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: do, look what you just made me do.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Álláshirdetés.
5: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
6: 12 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál, a Híradó főbb témái. A Fitch megerősítette Szerbia BB plus hitel minősítését, a kilátás továbbra is pozitív. Kevés az esély arra, hogy Szerbia júliusban megnyissa a hármas klasztert. A Nyugat-Balkán uniós csatlakozásának fontosságát hangsúlyozta Orbán Anita. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. Változott az elektromos kétkerekű járművek besorolása. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán. Hivatalosan is elrajtolt a nyár hangoló fesztivál Palicson, és a Wimbledonon Djokovic kiesett, Sinner döntős, mondom a részleteket. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette Szerb Köztársaság BB plusz besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítésre utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellenére. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Kevés az esély annak, hogy Szerbia júliusban megnyithatja a hármas klasztert, jelentette ki a szerb elnök. Alekszandar Vucic hozzátette, hogy ennek kulcsfontosságú feltétele az Oroszországgal és Fehér-Oroszországgal szembeni szankciók bevezetése. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a harmadik csatlakozási fejezetcsoportot nem nyitják meg, az azt fogja bizonyítani, hogy az európai integrációs folyamat nem érdem alapon működik. Véleménye szerint Szerbia mindent megtett annak érdekében, hogy teljes mértékben felkészüljön a hármas klaszter megnyitására. Orbán Anitával tárgyalt Márko Gyurić Rómában. A magyar és a szerb külügyminiszter áttekintette a két ország kapcsolatait, a nyugat-balkáni helyzetet és az európai integrációs folyamatokat. A politikusok egyetértettek abban, hogy a Magyarországon élő szerb közösség és a szerbiai magyar nemzeti kisebbség erős hidat képez a két állam között, ami fontos ösztönzést ad a kétoldalú kapcsolatok további erősítéséhez. Gyurić köszönetet mondott Magyarország folyamatos támogatásáért Szerbia-Európai Uniós integrációs útján, amelyet országa stratégiai céljaként határozott meg. A gazdasági együttműködés terén a felek üdvözölték a folyamatosan növekvő áru- és szolgáltatás forgalmat, a növekvő magyar beruházásokat, valamint a közös infrastrukturális és energetikai projektek sikeres megvalósítását. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Szrebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a szrebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. A Magyarországgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ezt írt a Facebook oldalán a magyar miniszterelnök. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárást, írt a Magyar Péter. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást. Helyette órákig egy felirat volt olvasható, amelyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsó sávban futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvashatók hírek. Egyik napról a másikra mopeddé válhatott sok elektromos kerékpár Szerbiában, június 27-től ugyanis új szabályok léptek életbe, amelyek alapjaiban változtatják meg az elektromos kétkerekű járművek besorolását. Ez azt jelenti, hogy számos olyan elektromos bicikli, amelyet eddig külön engedélyek és nyilvántartás nélkül lehetett használni, mostantól jogilag mopednek számít. Így a tulajdonosoknak új kötelezettségekkel számolniuk. Dudás Dániel riportja.
0: Az új szabályozás legfontosabb változása, hogy a besorolásnál már nem az a döntő, van-e pedál a kerékpáron, hanem az, hogy hogyan működik az elektromos hajtás. Ha a motor csak pedálozás közben segít rá a haladásra, a jármű továbbra is elektromos kerékpárnak minősül. Ha azonban gázkarral, pedálozás nélkül is képes haladni, akkor már mopednek számít. Rózsa István, gépjárművezető oktató.
2: Azok az elektromos kerékpárok kerülnek a kis motor kategóriába, amelyik tudnak önállóan közlekedni, tehát egy gombnyomásra vagy egy karhúzásra, tehát nem szükséges az, hogy tekerjük a pedált. Tehát van olyan, amelyiknél lehet tekerni is a pedált, meg önállóan is megy, az is abba a kategóriába esik. És a motor erő a 4 kW-ot eléri, vagy meghaladja a 4 kW-ot, az már a kis motor kategóriába megy.
0: Fontos, hogy a mopednek minősülő elektromos járműveket már forgalomba kell helyezni. Rendszámmal és műszaki vizsgával kell rendelkezniük. Vezetésükhöz AM kategóriás jogosítvány szükséges.
2: Vizsgázni kell rá, jogosítvány kell hozzá, kötelező sisakot használni, tehát ezek a betartani bizonyos szabályokat, tehát ez vonatkozik rá. Na most ez a vizsgázás, ez tehát autós iskolába kell iratkozni, oda kell menni. Van, akinek már lehet, hogy van, akik régebb idősebb személyek, vagy olyanok, akik régebben vizsgáztak, amikor még a B kategóriával megadták azt az AM kategóriát, ez az AM kategória moped, azok nyugodtan vezethetik, semmi gond nélkül, csak akkor itt még van, amit nem mondom, kimaradt az előbb az, hogy regisztrálni kell őket. Tehát az éves bejegyzés, tehát műszakira kell vinni, táblája kell, hogy legyen, ugyanúgy se valószínű sárga táblát kap, nem tudom ezt, mert erről nem olvastam, hogy milyen tábla lesz majd, de kap egy táblát, és akkor minden év biztosítást kell rá fizetni, ugyanúgy, mint egy bármelyik másik járműre.
0: A gépjárművezető oktató kiemelte továbbá, hogy a mopednek minősülő elektromos kerékpárok ezentúl nem használhatják a bicikli járdát. Kizárólag az úton közlekedhetnek, és sebességük nem haladhatja meg a 45 km/órás sebességet. Fontos továbbá, hogy AM kategóriás engedélyre kizárólag 16 év feletti személyek jogosultak.
1: Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló programban elektromos járműveikkel érkeztek Szegedről Szabadkára a résztvevők. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várják. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet kímélő közlekedési lehetőségekre, valamint tovább erősítsék Szeged és Szabadka kapcsolatát. A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegnek. Hivatalosan is elrajtolt a nyárhangoló fesztivál Palicson. Az 5. alkalommal megrendezett többnapos rendezvény idén is sokszínű, gazdag programmal várja kilátogatókat. Kirakodóvásár, workshopok, beszélgetések és koncertek is lesznek a palicsi tópartján. Dóra Len összeállítása.
3: A palicsi nyárhangoló fesztivál egyik legnépszerűbb része idén is a Bor utca, ahol nem csak kóstolgatni lehet a borokat, hanem úgynevezett mesterkurzuson is részt vehetnek az érdeklődők. Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke.
4: Mesterkurzus azt jelenti, hogy a borász saját maga mutatja be a borát, és mesél egy kis élményt, mesél arról, hogyan készítette a borokat, és mesél arról, hogy mi az, ami a pohárban van. Természetesen az mellett adunk egy alapfokú borkóstolói tanfolyamat is, egy kicsit hogyan tartsuk azt a poharat, mi az, ami fontos, mi az, amit érezni kell egy boron, és hogy ezt hogyan kell megkóstolni, úgyhogy ezért talán egy különleges alkalom.
3: A fesztiválozókat a gasztronómiai élmények mellett kézműves termékek széles palettája várja a Palicsi tó partján. Nyers Attila, kézműves cipőkészítő.
5: Ezek a cipők azt kell tudni, hogy kézzel vannak készítve. Tehát ez nem ipari gyártás, ez kézimunka, vajdaságszert, ez áruljuk különböző rendezvényeken.
3: A fesztiválra idén is több ezer látogatót várnak a szervezők, a programok ezúttal is ingyenesek. Somogyi Tünde, a Szekeres László Alapítvány elnöke.
6: Nagyon jó vajdasági borok, vajdasági ételek lesznek, rengeteg program, és mivel több ezer embert várunk a fesztiválra, én úgy gondolom, hogy réglátott ismerősökbe is bele fog futni az ide kiérkező.
3: A péntek esti program sorozat pedig koncertekkel zárult, fellépett az El Gusto del Flamenco, majd a Mozaik Party Band is, 23 órától pedig DJ Raver gondoskodott a jó hangulatról.
1: Sport. Novák Djokovic kiesett. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a pénteki elődöntőben 3 szetben legyőzte a 7-szeres bajnok szerb sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2:20 alatt bejutott a döntőbe. A spanyol válogatott 2-1-re legyőzte a belga csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben, a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A pontos idő 12:12.
7: Időjárás. A hétvége a napsütéses és felhős időszakok váltakozását hozza, időnként az esernyőre is szükség lehet, különösen vasárnap. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 34 Celsius fokot. A nap második felétől változóan felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körüli lesz.
8: Reklám.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online! A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
9: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
11: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
9: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
11: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024-561-112 www.nordent.rs.
12: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
13: Bomax.
9: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638 483 070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638 483 070.

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-3746-os telefonszámon. 061-152-3746. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Reklám.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpontfoglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: No, hát itt is vagyunk élőben, Kishegyesen a Kátai tanyán, és hát én ezt nem tudtam, különben képzeljétek el, de hogy Sárival vagyok itt, és hogy neked ez az első terepi műsorod.
2: Így van, így van.
1: Hát de hogy osztod meg eddig?
2: Hát nem tudom. Ugye én 23-ban kezdtem rádiózni.
1: Jó.
2: És én utána elmentem egy másfél évre. Úgyhogy így kiestem igazából.
1: Jó van, de nem izgulsz meg semmi.
2: Nem.
1: Jó van, akkor laza. Na, figyeltek, de hát 23. szabad életemen vagyunk, és 30 éves a Vifó idén.
2: Így van.
1: És az az érdekes itt ebben a történetben, hogy igazából mi mind a ketten voltunk itt szabad egyetemesek, nyilván rohadtul más időben.
2: Igen.
1: De hogy úgy állandóan változik ez az egész történet. Ti nálatok milyen volt?
2: Hát én 2019-ben voltam. Egy az, hogy akkor még a Kátai tanya se így nézett ki, mert azért elég sok újítás van, de... Húha, szerintem a struktúra maga az megmaradt. Tehát a workshopok, az előadások, az esti programok, a szabad programok, az mind megmaradt. Úgyhogy igazából abban nagy változás nincs, csak abban, hogy maga a tanya hogy néz ki.
1: De tudod miért? Azért, mert mi mikor elkezdtünk ide járni, akkor még nem volt ez az amfi se. De hát annyira korai volt, én még emlékszem, amikor ezt csinálták. És a másik pedig az, hogy abban az időben, és én most nem tudom, hogy ez ma hogy néz ki, hogy ez most mennyire van elcsúszva dátumügyileg, de mindig egyszerre volt a szabad életem, meg ugyanakkor volt a Dombos Fest is. És nekünk nem úgy voltak az esti programok, mint ahogy aztán később a szabad életemen, hanem nekünk azok voltak az esti programok, hogy lementünk a Dombos Festre. Vagy az volt a másik, hogy lementünk például az Adihoz, az Adihoz, aki nagyon messze van különben a falu másik végén, és ilyen eszméletlen buli volt, tudod, meg ilyen őrületek voltak. Én emlékszem, régen mindig az volt a nagy kihívás, hogy tudod, hogy jutsz el oda, és főleg hogy jössz haza. Nekem a Deák barátom ugye Hegyesi, meg nekem nagyon sok mindenki van jó barátom Hegyesről, és egyszer volt egy ilyen ominózus történet, most ennyi év után elmesem a rádióba, hát most már is komoly felnőtt vagyok azóta, meg úgyse fogtok kitékezni, de a lényeg az az, hogy lementem a Dombos Festre, és megindultam, vágod ezt a totemet itt lent? Van egy ilyen totem, amikor igen, így jöttünk. Vagyis most nem arra jöttünk, az az igazság, nem arra jöttünk.
2: De valami rémes,
1: de van itt lent egy totem. Az igen, körben volt ültetve gyönyörű virágokkal, és én lementem, tudod, a Kátai tanyáról ugye a Dombos Festre, és én megindultam, hogy majd én jövök visszafelé. De Sárin annyira fáradt voltam ma, akkor érted?
2: Ott aludtál totem mellett?
1: Hogy én lefeküdtem a virágok közé, igen, és egyszer csak valaki ébreszt, hogy Szekán, te vagy az? És a Deák megtalált, ő is ment haza, szerencsére a központban lakott, és mondom, hogy én meg teljesen kétségben volt, első mondom, Deák, mondom, hogy nem bírok visszajutnak, Kátai tanyára, becs meg. Azt mondja, megmentelek barátom, gyere, azt mondja, majd nálam alszom, minden oké. Okay. És akkor elmentünk, és tudom, de annyira fogalmazok, így fáradtak voltunk mind a ketten, hogy Martinis pohárba töltött ásványvizet, és azzal kocintottunk, hogy megünnepeljük, hogy ő rám talált, és végül is megmentett. És
2: utána,
1: hogy a történet kerek legyen, ugye másnap viszont akkor fölkeltem reggel, minden rendben volt, és hogy hát most vissza kell jönni. Basszus.
2: Hogy
1: a központból vissza kell jönni a
2: Kátai-tanyára,
1: és elkezdek úgy sétálni, és egyszer csak mi történik, Csordás barátom befordul az akkori Mazda 3, nem tudom, 323F, vagy a csodát vezetett, mindegy, a Pékhez. Ő ment reggel kenyérért, tudod? És mondja nekem, hogy Szekán, hát mit keresel itt lent, vagy tudod? Hát mondtam, megyek vissza a Kátaira, mondtam, hogy el fog pusztulni. Azt mondja, semmi gond, azt mondja, majd én visszaviszlek, úgyhogy megúsztam mindent megúsztam. Hát ilyen volt régen a szabad életem.
2: Nem tudom, lehet, hogy nekem ilyen élményekben azért nem volt részem, mert én lány vagyok, és nem vittük lehet, ilyen durvára a bulit.
1: Nem húztátok el ilyen szintre.
2: Nem.
1: Különben nem hibáztatlak titeket. Szóval ilyen volt, és akkor aztán tényleg valóban, ahogy mondod, azzal, hogy a tanya lehetőségei bővültek,
2: igen,
1: akkor azzal egy picikét a program is változott, és ez abszolút nem baj, hanem amikor megépült ez a nagyon érdekes amfi, amit most már megszoktunk, de én emlékszem, hogy először, amikor megláttuk, ez az egész koncepció, ez nagyon érdekes, nagyon fura volt ez az egész, hogy ilyen nyitott, de közben ilyen fa, de ilyen, mintha ilyen tákolt lenne, de közben meg van értelme, de nagyon érdekes az egész dizájn, és akkor indult meg az a történet, hogy lent a lenti részben indultak az esti bulik.
2: Igen.
1: Amik amúgy abszolút nem voltak rosszak, és akkor itt aztán volt mindenféle tematika, meg minden, amit el tudsz képzelni. Aztán ugye persze múlik az idő, ez az érdekesebb, de ugye, hogy mi is voltunk valamikor szabadéletemsek, akkor utána már mi rég nem vagyunk, akkor jössz például te, és ugye mindig van egy generáció, aki jön, állandó jellege. És akkor nekem aztán az az érdekes, hogy normál esetben én már teljesen el kéne, hogy veszítsem a kapcsolatot azokkal, akik itt megjelennek, ugye? De akkor mi történik? Jön a csavar, és az MTTK-nak hirtelen lesz egy média osztálya, ahova mennek a fiatalok.
2: És akik jönnek hozzánk.
1: Akik jönnek hozzánk gyakornokra. És emlékszem, tavaly itt voltunk műsorra, és az egyik lány nagyon aranyos volt, mondja, hogy jaj, szia, ezekkel mit tudom én, maradsz az esti bulira, ma ilyen, nem tudom, koktélpart, vagy meg ilyesmit, és így mondom, hogy én... Hát én már nem. Hát, hogy én már nem hiszem, hogy maradok. Ami szörnyű különben, hogy inkább elmegyek haza, és nyugalomba töltöm az éjszakát, magam is meg vagyok ezen lepődve, de az az igazság, hogy ez már ilyen. Te hogy vagy? Téged a hívának te még bevállalnád?
2: Hát most így anyukaként nem biztos, hogy a nagy bulikat bevállalnám, de egyébként igen.
1: Jó, hát te még azért kenyed rendesen. Jó, hát van köztük szerintem egy 38 év, úgyhogy akkor valószínű, hogy azért ne látod még más. Másképp mennek ezek a történetek. De egyszerűen, mi 100 különben az biztos, hogy abszolút megéri. De hát én nem tudom, szóval valakinek ez kimaradt, mondjuk az életéből, azt szerintem bánhatja.
2: Igen,
1: mert amúgy tök jó. Nagyon-nagyon-nagyon durván jókat lehet.
2: Maguk az előadások is szerintem nagyon jók.
1: Igen, abszolút.
2: És ugye emberekkel találkozol, ismerkedsz, és a kapcsolatok mindig-mindig tovább megmaradnak.
1: Persze, meg olyan nagyon sok érdekesség van, igen, ez is, amit te mondasz, meg ugye aztán arról se feledkezzünk meg, hogy ugye most itt a Vifó az egész mögött, mindig is ott volt a Vifó, de volt, amikor ugye ott volt a Bamadis is nagyon erősen, és akkor ezek a szervezetek egész évben különben működnek, azokban is teljesen jó részt venni. Ide nagyon érdekes eljönni ugye úgy is, hogy eljössz látogatónak. Nagyon érdekes, én sokáig voltam itt különben annak idején szervező is, az
2: tényleg?
1: Is jó. Aha, persze. Wow. Úgyhogy tök jó. Mondjuk nekem az olyan szempontból az azért jó, mert hogy mondjuk nem mentem be az előadás, akkor senki nem szólt rám, szóval tudtam regenerálódni, érted? Úgyhogy voltak ilyen történetek, abszolút jó volt, és abszolút tényleg örök élmények, meg minden, úgyhogy alapvetően aki eddig kimaradt ebből, hát az most szedje össze magát, és ne maradjon ki többet különben, mert tök jó a történet. Na hát ilyen, hogy mi lesz a mai műsorban? Hát nyilván jönnek majd előadók, ugye, mert most én is itt beszéltem, már nem tudom mennyi ideje, és te hoztad be, és igaz, előadásokat,
2: előadások,
1: az egy fontos része ennek az egésznek. Ugye itt vannak nagyon komoly előadások, tapasztalatátadás, van különben nagyon sokszor ilyen szórakoztató tartalom is, én emlékszem, hogy a Trabarna volt itt egyszer, amikor a stand-up comedy kezdett olyan nagyon divat lenni, és akkor úgy jöttem be, hogy én nem fog nevetni, mert ez biztos nem lesz érdekes. Hát szerintem 15 perc alatt megtört, és aztán én is torkom szakadtából röhögtem, úgyhogy abszolút jó. De meg nyilván jönnek régi és új tagok, jönnek szervezők, jönnek előadók, úgyhogy sok-sok érdekesség lesz.
2: Így van. Innen mindent meg tudunk innen.
1: Így van.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Sári, hol vagyunk mi élőben?
2: Itt vagyunk a Kishegyesi Kájtai Tanyán, a Vajdasági Szabad Egyetemen.
1: Így van, és a szervezők vannak itt velünk, itt van Dudás Benyámin, őt azért már hallottuk egy párszor, és itt van velünk Papi Zolda, szia!
3: Üdvözlet, sziasztok! Sziasztok.
1: Na, meséljetek nekünk, 23. Szabad Egyetem, 30 éves a WIFO, mi mindenek készítettek, mi volt a központi téma? Mindig van egy központi téma.
3: Mindig, amikor szervezik a Szabad Egyetemet, ez így már generációk óta így van, ugye leginkább azokból indulunk ki, akiknek ugye készítjük, szóval a résztvevőknek a visszajelzései alapján válogattunk idén is. Voltak különböző önfejlesztési előadásaink, volt az előadásról, Milánnak egy nagyon jó előadása a napokban, Rakoncai Gábor ugye a kitartásról mesélt, meg ugye a saját élettörténete szerintem mindenki számára egy motiváló dolog tud lenni, úgyhogy különböző tematikákkal készültünk, ugyanez elmondható műhelymunkákra is, ott is volt a sporttal kapcsolatos műhelymunka, ami általában inkább a fiúkat érdekli, ugye, persze egyébként vannak női sportolók is, akik ezeket nagyon szeretik, volt ott irodalomterapeuta, Berény Emilkel jött hozzánk, úgyhogy különböző dolgokkal készültünk.
1: Na jó, de engem az érdekel különben, hogy mindig megvan, mi az a top téma, ugye, ami nagyon érdekli az embereket, és ez azért érdekes, hogy belelátunk abba, főleg azért, mert felmérítek, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat abban a pillanatban. Ugye, ha jól emlékszem, tavaly AI volt minden, ugye?
3: Hát az tavaly előtt volt.
1: Tavaly előtt volt már.
3: Igen, amikor berobbant az egész. Hát, hogyha most idén így nagy vonalakba kellene mondanom, akkor így az önfejlesztés és a pszichológia.
1: Na hát ez az, de ez most hogy jutottak ide a mai fiatalok, hogy ezzel foglalkozzanak?
2: Nagyon sokan szeretnek egyébként az önfejlesztéssel foglalkozni, én azt vettem észre, de mondjátok.
1: Na de mondjátok, hogy miért?
3: Én hiszem azt, hogy igen.
4: Mondja csak nyugodtan.
3: Én hiszem azt, hogy igen, egyébként szerintem ez egy ilyen pozitív hasonlát lát, hogy épp azért is, mert itt van az internet, ahol az ember nagyon sok információhoz, tudáshoz hozzá tud férni, és talán mindenki egy kicsit most már a saját maga pszichológusa is, és épp ezért egy kicsit, hogyha az ember nem csak az internetről tájékozódik, ami nem biztos, hogy mondjuk egy olyan forrás, ami megbízható, és eljön mondjuk egy ilyen szabad egyetemre, ahol tényleg hiteles előadóktól tud tanulni.
4: Nyilván minden szabad egyetem végén van egy ilyen kiértékelő formunk, amiben megkérdezzük a fiatalokat, hogy milyen ötlettel tudnák a szabad egyetemet bővíteni, mit szeretnének, és akkor igazából mindig a pszichológia az, ami nagyot megy, de ez így évek óta, tehát hogy nagyon

0: szeretnek a fiatalok önfejlesztéssel, meg különböző érzésekről tanulni, visszacsatolásokról, kommunikációról, például az asszertív kommunikációs téma, az amúgy workshopon volt, az így szerintem nagyot ment, mert úgy tök pozitív visszajelzéseket kaptunk ezzel kapcsolatban.
1: De szóval akkor nyugtassatok meg, nem azért van ez a téma, mert mentális problémákkal küzdenek a mai fiatalok, és kiegyensúlyozatlan felnőtté fognak válni, hanem azért, mert egyszerűen szeretnétek jobbak lenni.
2: Hát remélem, hogy én a tudatosságot látom ebben. Szóval a tudatosság az, hogy minél jobban érezik magukat a bőrükben, és így talán az életet is, én hiszem azt, hogy jobban tudják élvezni a fiatalok.
1: Na most ugye nagyon fontos része mindig az előadás, nyilván bulik. Mivel készültetek? Mert tudom, hogy vannak, most is hajnalig nyomtátok. Ne finomkodjatok nekem itt most élő műsorban.
2: Hát igen, be kell vallani, hogy az esti buli is azért elég jól elhúzódott, szerencsére. Persze, hogy a formális részen kívül itt azért az az a tér, amikor azért szabadon lehet beszélgetni egy-egy ital mellett. Különböző tematikákkal készültünk, ami mindig nagyot megy, az valami beöltözős, adott időszakra, színre való besorolás. Ugye tegnap volt egy fehér bulink, úgyhogy azért így a látható az, hogy a résztvevőknek szerintem egy 90%-a ezt betartja, szereti, fehérbe volt, úgyhogy készültünk ugye ez mellett retro zenékkel, úgyhogy nem unatkoztak a fiatalok ásra sem.
1: Aztán hallottam olyat is, hogy na hát igazából volt olyan terv is, hogy mentek a nyárhangolóra, aztán nem mentek, vagy mentek, de ilyen buli, olyan buli, hát ez nem csak az van, hogy... Hát azért sok minden van. Azt vettem észre, hogy évek óta mindig félve válaszoltak nekem a buli részére, de miért?
0: Nincs ez mögött
1: semmilyen... Fontos része.
0: Nincs ez mögött semmilyen tudatosság. Egyébként szerintem, hogyha részt vennél az egyik bulinkon, akkor te is megértenéd, hogy amúgy miért válaszolunk félve ezekre a kérdésekre.
3: Ami a kátai tanyán történik, az itt is van.
1: De az nem mehet,
0: pontosan.
1: Az nem mehet ki az éterek keresztül, értem, szóval ez a probléma.
2: Belsős élmény, igen.
1: Jó, felfogtam, de akkor legalább az, hogy a tematika, tehát akkor volt white party, retro party.
0: Táncparkettást, meg majd, hát nyilván majd holnap, igen, holnap.
2: Ma este, bocsánat,
0: én már napokkal meg vagyok csúszva hétfő óta, amúgy itt vagyunk, és... Hát egy kicsit húzós. Ma este lesz egy nagyon jó 2016-os bulink. Ugye most ez a nagyon egy, hogy 2026 az új 16, úgyhogy majd lesz egy ilyen 2016-os tematikájú bulink.
3: Nem hallottad még?
1: Nem.
3: Tele van az Insta, TikTok, minden közösségi oldal, hogy akik 2016-ba mondjuk így öltöztem fel, akkor 2026-ba is, meg az ilyen visszahozzák.
1: Miért 2016-ba hogy öltöztünk fel? Van máshol. Tipikus ruhadarabja az érának?
3: Mondjuk szerintem a lányok máshogy öltöztek 16-ba.
2: Csípőfarmer, kockás ingek, haspólók.
3: Voltak ezek a nyakba.
2: Intenzív színek, neon.
1: Hogy ti miket tudtok?
2: Vagy minek mondják.
1: Igen. Komolyan?
3: Igen.
1: Azt a mindenit.
3: Meg a hajunk. Fú.
1: Igen?
3: Én hogyha visszaemlékezek a 2016-os énemre, hát szerintem.
1: És akkor nektek ez már ilyen retro? Ilyen fú? Tényleg?
3: Igen.
1: 2016?
3: Igen.
1: 10 éve. Uh-huh. Érdekel, én csak figyelek oldalról, figyelek. És... Na meséltek, és akkor most már így lassan vége az idejének. Ti már tudjátok, és már tudjátok, hogy jövőre mit kéne? Vagy azért az ilyenkor még korai? Mert majd a végén értékeltek.
2: Alapvetően ilyenkor már azért nagyon gondolkodunk azon, meg minden nap átbeszéljük, hogy mi az, amit esetleg máshogy lehetne csinálni, mert tényleg most vagyunk benne nagyon intenzíven, most kapjuk a legnagyobb visszajelzéseket, visszacsatolásokat, és akár mondjuk, hogyha egy kicsit ez így ülepedik, és egy-két hónap múlva rágondolunk, persze akkor is, hogy eszünkbe fognak jutni a dolgok, de talán most a legintenzívebb bennünk az érzés. Mindig lehet hol változtatni, mindig lehet hol javítani, reméljük, hogy a pozitív irányba. Meg főleg ugye a csapatnak az együttműködése az, amit mindig lehet sokkal inkább csiszolni, a munkafeladatoknak a leosztása. Idén is elmondható az, hogy sok szervező volt mondjuk először szabad egyetem szervező, sőt van olyan szervező, aki úgy szervező, hogy először vesz részt az eseményen, ami azért szerintem azért nehezíti. Én is egyébként tavaly így voltam, hogy először voltam résztvevő is, még szervező is. Egyébként ez nem gátolt abban, hogy teljesíteni tudjak, vagy hogy részt vegyek így a csapatnak a működésében, de hogy azért mondjuk, hogyha jövőre is azért nagyobb százalékban ezzel a csapattal fogunk ide érkezni a kátai tanyára, akkor azért már más intenzitással, meg feladatleosztással tudunk majd dolgozni.
1: Na hát ez abszolút jó hangzik, de mi most egy picikét zenélünk, hiszen mindjárt jönnek a hírek, hogyha minden igaz, de és aztán majd folytatjuk tovább az élő műsort innen a kátai tanyáról, a szabad egyetemről. Dudás Benyamin volt itt velünk, és Papi Zolda, köszi szépen.
0: Mi is köszönjük.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk! 061 664 20 81.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Srebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a Srebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben, állítása szerint, az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve, és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezreket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán minden területét. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB plusz besorolási hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, hogy a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Szerbiában a házasságok átlagosan csak nem 14 évig tartanak, derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. A házasságkötés kora, a vőlegények átlag életkora 34,4 év, a mennyasszonyoké pedig 31,4 év volt. A statisztikák szerint a leggyakoribbak azok a házasságok, amelyeket azonos nemzetiségű házastársak kötöttek, az összes házasság 82,5%-át teszik ki. Az 1000 lakosra jutó válások száma másfél. A férjek átlag életkora a válás idején 45,6 év, a nőké pedig 42,1 év. A válások többsége gyermekes házasságokat érintett. A 2025-ben felbontott házasságok átlagos időtartama 19,9 év volt. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló programban a résztvevők elektromos járműveikkel érkeztek Szegedről Szabadkára. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várják. A szervezők célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetkímélő közlekedési lehetőségekre, valamint hogy tovább erősítsék Szeged és Szabadka kapcsolatát. A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegnek.
0: Időjárás.
9: Szabadkán és környéken jelenleg 30 fok van, és gyenge északnyugati szél fúj. A legmagasabb nappali hőmérséklet eléri a 32 Celsius fokot. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül lesz.
10: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.
1: Bizony, még mindig a Szabad Életen vagyunk Kishegyesen. Itt van velünk Römer Kis Nándor. Szia!
2: Ja. Sziasztok!
1: Nekem eleve érdekes volt, nagyon ugye te vállalkozásról fogsz, vagy beszélsz ma, ugye az előadásban, de az az érdekes, hogy amikor mi megismerkedtünk, akkor már rájöttem, hogy nagyon érdekes utad van, ugye, mert hogy te az agrárvilágból aztán egy olyan vállalkozásba kezdtél, hogy amikor elkezdett nekem mondani, akkor mondom, hogy hűha, várja, ezt én hirtelen nem is fogtam föl. Aztán nekem itt most fel van írva azért, mert hogy az Erasmus Plus fogható szervezetként hazai iskolák számára írsz és valósítasz meg nemzetközi projekteket. Kitérünk van erre, de hogy jutottál el ide különben?
2: Hát maga az előadás is majd erről fog szólni valójában, hogy az ember tervez, gondolja, hogy majd hogy fogja az elkövetkezendő éveiben eltölteni az idejét, aztán meg jönnek lehetőségek, alakulnak, új információk birtokába kerül, tehát mindig azt kell csinálni az embernek, amiben egyszerre tud keresni is, de tud tanulni is, mert valahol azt hiszem Facebookon olvastam az ilyen közhelyes bölcsességeket, hogy either learn or earn, de hogy ha egyik se, akkor menjen tovább az ember, és akkor keresse a dolgát, tehát igen, tehát a családi vállalkozáshoz is kapcsolódtak a tanulmányaim, utána egy kis közélet, egy kis állami szféra, aztán most privát szféra. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a következő 3 évben.
1: Na jó, oké, de akkor az állami szférából jött az Erasmus? Hát nyilván volt hozzá köze.
2: Valójában inkább ahogy a önképzéseket csináltam, tehát előadásokra, továbbképzésekre jártam. Ott nagyon sok emberrel sikerült megismerkedni, és hát valójában innen jött egy közös gondolatként, hogy be kéne kapcsolódni Szerbiából is ebbe az Erasmusos történetbe. Lehetőség adott, másik konkurenciával nem nagyon találkoztam, úgyhogy elkezdtük szépen építgetni ezt a történetet.
1: Ez nagyon érdekes, mert azóta sincs nagyon konkurenciád.
2: És ez szerintem így van, jó?
1: És ez így van, rendben. Abszolút, abszolút jó, és abszolút érdekes, és abszolút nem mindennapi. Ez tipikusan nem egy olyan munkakör, ami nincs, ahogy szokták mondani, ami különben a széles körbe tényleg azt mondanák, hogy én ezzel akarok majd foglalkozni.
2: Hát igazság szerint munkaerőt találni, akivel közösen tudom csinálni, ez szintén kihívás, hiszen erre nincs képzés. Itt ad hoc nagyon sok mindent kell szervezni. Arra kell utazni, hogy ugye az érkező csoportok jól érezzék magukat, elégedetten távozzanak, hogy az elkövetkezendőbe is tudjanak küldeni csoportokat. Tehát én piaci alapú működő történetről van szó, és majd az előadás során is majd el fog hangozni, de tényleg a számok igazolják ezt a történetet, és 2,5 év alatt több mint 6000 vendégészakát hoztam adára, amióta ezt az egészet csináljuk, úgyhogy dübörök, hál' Istennek, reméljük, hogy még kitart az
3: maradjon is így.
1: Igen, maradjon is így. Aztán egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, ugye a cím ennek az előadásnak, a jól látom, hogy fiatalként vállalkozni és tudni, hova tartasz. Fiatalként vállalkozni. Na most, aki már vállalkozik, néha megfeledkezik arról, hogy milyen volt az, ugye, mert aztán már mindig a vállalkozás fejlesztése, az új lehetőség keresése a történet. De hogy milyen visszaemlékezni arra, mint amilyen helyzetben most a Szabad Egyetemen résztvevők vannak, hogy még azt se tudják, hogy miben. Meg hogy kihez fordulj, meg hogy hogy indulj el, meg kit kérdez meg, ha körzetedben senki nem vállalkozik. De hát, hogy ezekre a kérdésekre mondjuk te így mit mondanál? Mert biztos, hogy ez fel fog jönni.
2: Igen, tehát magát az előadást is úgy próbáltam összerakni, hogy amint én befejeztem az egyetemet, akkor merre felé is adort az élet, és miket csináltam, hogy igyekeztem magamat feltalálni. De itt tényleg a legfontosabb dolog az, hogy az embernek legyen valami vizionált célja, tehát ezeken a képzéseken is nagyon sok mindent össze tud gyűjteni az ember. Többek között, ez nem a reklámhely, de a Connect & Grow-on is nagyon sok okos dolgot lehet hallani, látni, tapasztalni. És hát onnan jött alapvetően is az ötlet, amit majd az előadás során elmondok, hogy az embernek valahogy mindig fel kell, hogy fölkészültnek kell, hogy legyen. És hogyha szemben jön egy lehetőség, akkor arra le kell csapni. Tehát ez a lényeg, mindig egy ilyen készenléti állapotban várni arra, hogy mikor lehet ugrani.
3: Mennyire nehéz egyébként manapság vállalkozást beindítani, vagy magát a vállalkozást aztán tovább építeni? Mert nyilván ez is érdekli majd a fiatalokat, hogy ugye belevág valaki valamibe, de aztán nem biztos, hogy annyira kitartó lesz, hogy aztán az sikeressé formálja.
2: Hát akkor
3: nem érdemes belevágni.
2: Nem szeretek, hogy mondjam, az személyiségjegyben az kell legyen az, hogy az ember nem végez fél munkát.
3: Aha.
2: Tehát ha valamit el szeretne érni, azt nagyon meg kell fontolnia, fölkészülten neki kell vágni, egyszerűen nincs sikeres példaséma. aki vállalkozást akar indítani, beszélgessen egy könyvelővel, nézze meg a számokat, rajzolja le, és hogyha pozitívnak tűnik, akkor lehet menni tovább.
1: Igen, de ez annyira szörnyű, hogy ezt most így eldaráltad, és mondod, hogy igen, ez csak ennyi. Ez haláli, főleg amikor nem tudod, de hát ez borzasztó. Én nekem sokszor van különben olyan érzésem, hogy tényleg, hogy persze, könyvelők rengeteg mindent tudnak. Ez mondjuk egy fantasztikus dolog volt, hogy mondtad, mert ezt sokan nem tudják, igen, hogy a könyvelőket meg lehet kérdezni. Ők elmondják neked ezeket a dolgokat.
2: Persze.
1: De simán. Ez az egyik. De a másik, szóval tényleg bele lehet zavarodni, és bár valóban van, hogy biznisz terv nélkül működik egy vállalkozás, kéne, de megint ezt, hogy honnan tudod, ma már kicsit könnyebb beszélgetsz a ChatGPT-vel? Akár. De most a véleményedre vagyok kíváncsi, tényleg.
2: Mindenféleképp, tehát a mesterséges intelligencia az egy eszköz, tehát nem a végcélja bárminek, hanem a segít gondolkodni, ötleteket adni, meg főleg rossz ötleteket adni, de azokat is el kell olvasni, és helyre kell tenni, mert mikor az ember elolvassa, és akkor mondja, ez teljesen életképtelen dolog, de ki van húzva a listáról, tehát hogy azzal nem kell foglalkozni. Másrészt meg, ami az ilyen nehéz dolgokat illeti, ezzel a céggel sikerült egy képzést akkreditálni, na mondjuk annak a kiárása, megtalálása, összeállítása, na az volt az egyik legnagyobb kihívás ennek a cégnek a történetében, de így gyakorlatilag el tudjuk nevezni, mint oktatási központ, tehát van erre egy végzésünk. Úgyhogy azt, mire kijártam, tehát senkinek nem nagyon volt ilyen hasonlója, tehát az volt egy ilyen nagyon érdekes dolog.
1: Ez most, hogy beszélgetünk, akkor neked igazából az előadásod úgy lesz felépítve, hogy igazából a saját utadat fogod elmondani, és annak a kihívásait?
2: Igen, egy személyes történetet kértek, akkor ezt becsomagolom és tálalom. Tehát.
1: Nem csak azért, érdekes dolgok ezek különben. Érdekes maga a vállalkozás, érdekes ennek a vállalkozásnak a fázisai. Nem tudom, hogy neked volt-e ilyen nálad például, de az is egy sokszor érdekes dolog tud lenni, hogy valamikor lépned kell. Sokszor dolgozik valahol az ember, aztán egyszer csak ugrania kell, és át kell lépni a másikba, ami akkor még általában bizonytalan, egy kicsikét rizikózni kell, vagy alábadni az igényekből. Nem tudom, te túléltél egy ilyet?
2: Persze, hogy...
1: Már is hogy élted túl?
2: Hogy éltem túl? Hát volt egy-két álmatlan éjszaka, de ahogy mondtam is, tehát ez megfontolt döntés volt. Nem az volt, hogy az ember már a hónapra ott hagy valamit, és akkor nem tudja, hogy hova tart. Tehát ez. Tudni kell, hogy az ember hova tart.
1: Jó, oké, nem csak azért, hogy te akkor, de azt mondod, hogy te amennyire csak lehet minimalizálod mindig a rizikót. Ez a lényeg.
2: Ebben nem, ezzel nem egyeznék, mivel rizikó nélkül, tehát az ember csak egy helyben állna, és le sem merne menni a padról, székről, tehát az úttestre lépjen, hogy úristen, mi fog ott történni. Valahogy így visszatekintve az elmúlt egy évtizedre azt mondanám, hogy nekem meg ilyen 4 éves ciklusokban mindig valami nagy változás érkezett, tehát ahhoz képest, amit terveztem. Úgyhogy mondtam is már a felségemnek, hogy már 3 éve valami stabil, úgyhogy jövőre akkor ki kéne találni valamit.
1: Jövőre jön a probléma. De tényleg is, mik voltak ezek a nagyok? Erről lehet beszélni? Hogy mi változott meg? A környezet változott meg? Az igények változtak meg? A piac változott meg? Alkalmazkodnod kellett egy új valamihez?
2: Inkább azt mondanám, hogy egy adott életszakaszban, amit csináltam, azt úgy éreztem, hogy összegyűjtöttem onnan minden olyan információ, tudást, amit össze lehet, és akkor kell valami újat keresni.
1: Tehát... De hogy ezt te érezted, úgyhogy kell valami újat.
2: Igen. De nem külső hatások, hanem tényleg az ember úgy, mikor már érzem, hogy komfortzónában vagyok, már nincs semmi újdonság, akkor jó, nézelődjük, mi van még itt.
3: Uh-huh. A kihívások embere vagy, úgy néz ki.
2: Hát, ilyen vészesen nem mondanám, de ilyen laza szinten, tehát nem az, hogy kiugorjunk egy repülőgépből ejtőernyővel, vagy az nélkül, mert már látom olyan videókat is, tehát, igen, hogy utólag kapják el, tehát az tényleg extrém.
1: Utólag kapják el?
2: De, komolyan.
1: Azt mondja, gazsújtó oldal, igen, van ilyen, tényleg.
2: Nem láttam még ilyet, őrület. Úgyhogy mindenféle, tehát nem ilyenfajta veszély vagy rizikó, de hogy mondjam, azért mégis, amikor az embernek már nem csak a saját bőrére kell vigyáznia, hanem egy családot ellátni, akkor ott már tényleg alaposabban ki kell számolni.
1: De hát ezért kérdeztem, igen, hogy azért csak valahol a rizikókat muszáj lejjebb vinned, és ezt azért kérdeztem, mert hogy én meg hallgattam egy előadást arról, hogy nagyon, hogy ez szörnyű kimondani, de nagyon sokszor a nem feltétlenül, tehát hogy néha az a nagyon magas intelligencia hátrány tud lenni egy üzletbe. Ugyanis akkor végig gondolod, kiszámolod rizikó, stb. Miközben egy valaki, akinek úgy akinek kedve van, de nem feltétlenül tudja ezt végigmérni, ő föl se fogja azt a rizikót, aztán beleugrik, és sokszor sikerül neki. Miközben az intelligens ember azt úgy végignézni, és mondja, hogy hát ebben lehet, hogy én nem megyek bele. Ezért kérdeztem, hogy azért te csak úgy nem ugrálsz.
2: Hát csak, hogy a tapasztalatokról meséljek. Tehát miatt elkezdte volna ezt a vállalkozást, ugye én is egy fix munkahelyet hagytam ott, és nagyon izgultam. Tehát már a maga a fölmondás folyamata, stb. És éreztem, hogy gyomromba is azt a gyomorideget lehet így mondani, tehát azt a stresszt, de viszont legbelül volt egy hang, ami azt mondta, hogy jó lesz. Ez jó lesz. Egyelőre jó lett tehát.
1: Őrület. Érdekes dolgok, amit mondasz, mert hogy ezt se szokták sokszor mesélni, de éreztél egy olyat esetleg, hogy van az a kritikus pillanat, amikor azt mondod, hogy engem már egy picikét hátráltat ez a fix, amit csinálok. Ugranom kéne, ha minden igaz, akkor nagyobb fókuszom lesz rajta, és akkor majd jó lesz, csak lehet, hogy mondjuk kell rá várnom 2 hónapot, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot. Te neked ez a gyomorideg mikor tűnt el? Függetlenül volt az a kis hang, a számok, mikor jöttem meg azt, amit szerettél volna? De nagyon gyorsan, vagy azért kellett rá valamennyit várni? Mert ezek mindig izgalmas periódusok.
2: Tehát nekem ez a stresszes rész talán egy hónappal a váltás előtt volt igazán érezhető.
1: És váltásnál nem?
2: Azt már végig kellett csinálni, tehát az ember eldobja a kockát, akkor az már gurul. De tényleg magát ezt a döntést azért évek előzték meg, hogy én mit szeretnék majd csinálni. És tényleg az a learn or earn kategóriában a learn-t azt teljesen kitoltuk, és onnantól az összes tapasztalatot, információt, technikát, bármi, tehát azt vittem magammal, és akkor használtam az eszköztárat.
1: Azért fogadlak ennyire, mert nagyon kíváncsi vagyok egy picikét a sztorik mögött így az emberre, tényleg, hogy te hogy élted meg. Emlékszem egyszer, hogy van egy jó barátom, akivel egy interjúban beszélgettünk, ilyen business interjú sorozat volt, és ő mondta, hogy és akkor az egyik vállalkozást ott hagytam, és fogtam, befejtettem, nem tudom, 50 000 eurót, mert annyi volt, befejtettem a másikba, és az az elejétől kezdve megy, és tudod, már néztem, mondom, az elejétől kezdve megy. Oké. Vége volt az interjú, mondom, de oké, de nem akartál nekem válaszolni. Rögtön ment, te, hogy egy évet így járt a hátsó. Azt nem tudtam, hogy bemegyed. Tehát is sokszor van olyan, hogy tudod, hogy az ember oké, hogy tudatos, meg oké, hogy megéli, meg oké, hogy csinálja, meg sokszor ugye muszáj, meg visz előre a gondolat, meg a cél, meg minden. De hogy azért vannak itt momentumok, amiket át kell vészeni, mert nehéz. Meg ott van az embernek a családja, meg ott van azért nem annyira egyszerű. Erre vagyok kíváncsi, hogy kicsit mesélj meg nekünk el ezekről a háttér dolgokról, mert mindig mindennek valamilyen szinten ára van. Vagy idegeskedsz, vagy nagyon fejlődsz, akkor otthon nem tudsz lenni, vagy. Tehát azért nehéz ez. Ez egy külön életmód.
2: Hát abszolút, mivel hogy az embernek folyamatosan a szögön kell lógnia, hogy bármikor leakasztható legyen, hiszen hogyha valami beüt munkahelyen, tehát ezekkel a diákcsoport fogadásokkal is, amivel ugye foglalkozom, ott is több alkalommal is főtelefonáltak, az a klasszikusba értelembe véve munkaidő után, hogy úristen, valaki lecsúszott a lépcsőn, a bokája fájdalja, nézzük meg, stb. Vagy tudom is én, fölhívnak, hogy a diákokat viháncoltak a szálláshelyen, és kirúgták az egyik ajtót, szobának az ajtóját, tehát de vannak jó. Itt de jó mindenféle dolgok. Érdekességek, amire nem lehet felkészülni, de hogy mondjam, már nem érint olyan meglepetésszerűen. Uh-huh. Emígy pedig az előbb eszembe jutott valami, tehát hogy az elejéről mesélted, hogy ugye az eleje stresszes szokott lenni ezeknek az ilyen vállalkozásoknak, és már magamon azt vettem észre, hogy akkor nyugszom meg, amikor már tudom, hogy mit nem tudok. Mert amíg nem tudom, hogy mit nem tudok, addig, hogy mondjam, bármilyen oldalról jöhet-e valami veszélyes dolog, amire nem számít az ember, nincs felkészülve, de hogyha már tudom, hogy mit nem tudok, akkor arra tudok fókuszálni. Tehát akkor már azért nem vagyok stresszes.
1: Még egy dolog érdekel, észrevetted, amikor mélyen magadban nézel, hogy az idő múlásával egyre kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb vagy, és az oldalról jövő dolgok, amin valamikor idegeskedtél, az egyre jobban tűnik már viccesnek, hogy Jézusom, én
2: maximálisan.
1: Akkor... Ugye?
2: Tehát ez abszolút így működik. Át kell egyszerűen állni ezekre az ad-hoc szituációkra nyugodtan, kifújni a levegőt és menni csinálni. Tehát az a fontos, hogy az ember, tehát az én esetemben jó szolgáltatást nyújtson, hogy kellemes élménnyel menjen aztán haza a csoport.
1: Szóval az a szörnyű, hogy neked most a fiataloknak el kéne mondani, hogy itt lesz stressz, lesz kihívás, lesznek rossz napok, lesznek álmatlan pillanatok, lesznek olyan pillanatok, amikor fel akarod adni, de hidd el, hogy a végén jó lesz.
2: Meg lesznek rossz akarók is, meg előre nem számított dolgok, tehát hogy mondjam, klasszikus, tehát de ezt meg kell szokni.
1: Igen,
2: tehát.
1: Ezt most hoztad be, de hogy neked tipikusan, neked voltak ezek az úgynevezett héterek? Hát. Meg akik úgy nem hittek? Amúgy hittek?
2: Hát a szememben nem mondtak semmit, szóval nem tudom.
1: Mondjuk tipikus, most nem muszáj konkrétan rámenni, de mondjuk család, szülők, rokonok, valami, hogy kézzed ezzel fog foglalkozni, és akkor mondják, hogy oké.
2: Okay. Igen, volt, tehát negatív hatást nem éltem meg,
1: jó,
2: de azt láttam, hogy nem értik, hogy mivel foglalkozok, mire elmagyaráztam, és akkor leokézták, tehát...
1: Mondták, hogy aki csinál, te tudod, ugye?
2: Körülbelül igen, tehát...
1: Őrült dolgok.
2: Tehát otthonról is azt hozom, hogy tehát hogy mondjam, mezőgazdasági termelő családba származom, és ott is tehát mindenki, hogy mondjam, önálló saját lábánál meg kell gyógyja a szituációkat. Tehát én ezeket láttam, ezeket a mintákat már gyerekkoromtól kezdve. Ezeket kellett jó sorba állítani és a saját arcképemre formálni. Aztán meg ameddig megy, tehát igen, az ember igyekszik.
1: Azt még árod, de mikor lesz az előadásod ma?
2: Fél óra múlva,
1: tehát fél óra múlva. Órakor. Itt az amfiteátrumban, ugye? Hogyha minden igaz.
2: Igen.
1: Szuper, hát több kis Tándor volt itt velünk, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
4: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: jó helyen jársz. Panorádió 91.
1: Tűha, még mindig itt vagyunk, mindig élőben, itt vagyunk. Bizony, itt vagyunk Kishegyesen. Workshopok is vannak itt a Kátai tanyán, bizony itt a Szabad Egyetemen. Itt van velünk Makai Attila, crossfit edző, kínozza az embereket, szevasz.
2: Szia, szia.
1: És itt van velünk Berényi Emőke, irodalom terapeuta.
3: Így van, sziasztok.
1: Azt a mindenit, várjál, Attila, mindjárt kitérünk rád, de irodalom terapeuta. Fejtsd ki kérlek, what is this?
3: Ez tulajdonképpen a művészetterápiának az egyik ága, aminek a során különféle szövegekből kiindulva indulunk önismereti utazásra. Ebben az esetben, ebben az elmúlt 4 napban dalszövegekből kiindulva indultunk.
1: De méghozzá, hogy kell elképzelni?
3: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy hozok dalokat, nyilván ezeket is meghallgatjuk, és aztán pedig a daloknak a fölhozott témái kapcsán, mondom, az elmúlt 4 napban a kapcsolódásainkkal foglalkoztunk, a családunkkal például, hogy a kötődési mintáink hogyan határozzák meg a későbbi szocializációs készségeinket, azzal, hogy hogyan alakítunk ki párkapcsolatokat, ebbe hogyan fér bele a szerelem és a szabadság is, vagy például azzal, hogy mondjuk a barátságokban mit preferálunk elsősorban, hogyan tartanak nekünk tükröket mások.
4: Ez nagyon érdekes.
1: Hát ez nagyon érdekes, főleg úgy, hogy például meghallgatjuk most a Highway to Hell című dalt, hogyan kötődsz anyádhoz. De,
3: nem rossz. Nyilván oda kell figyelni a szövegválogatásra,
1: hát
3: igen.
1: Hát azért mondom, konkrétan, hogy annyira kíváncsi vagyok.
3: Nyilván a mostani egyetemisták által hallgatott dalokat hoztam, például Carson Kómet, Elefántot, Cseri Hannát, tehát kifejezetten arra ügyeltem, hogy a mai magyar mainstream-ebb vonalról hozzak szövegközpontú dalokat.
1: Mm-hmm. És akkor például egy Carson Coma miről szólt? Vagy hogy vetíted ezt ki? Tudsz mondani egy példát?
3: A Carson Comának a Bőrön című dalát hoztam. Jó. Ez volt a bemeregítő napunkon az első szöveg, amivel foglalkoztunk, és ennek a kapcsán különféle írásgyakorlatokból merítkezve, hát arról volt szó, hogy hogyan kell tulajdonképpen a terápiás munkát elkezdeni, mi kell ahhoz, hogy mélyre nyúljunk önmagunkban, mert maga a dal is erről szól, hogy fájdalmas ugyan, de néha érdemes belekezdeni abban, hogy előhúzzunk magunkból hát eddig elfojtott dolgokat.
1: Na jó, de mondjuk, hogy húzol elő valamit Carson kómával, Sáriból?
3: Hát nyilván úgy, hogy teljesen egyénre vonatkoztatjuk. Szokott rajtam röhögni így a környezetem, mert képzeljétek, én így szoktam mérni egy workshopnak a sikerességét, hogy hányan sírtak. És hát a második alkalommal az emberek fele sírt. Úgyhogy ez azért, nem azért örülök ennek nyilván, mert valakinek könyvbe rábod a szeme, hanem azért örülök, mert ezek szerint olyan dolgokat sikerült belőle fölhozni, amiket egyébként nem mondanak ki.
4: De amúgy ezt márni is kell elmondani, nem?
3: Így van. Ezen egyébként sokak számára ez egy ilyen érthetetlen dolog, hogy de hát ezek ilyen titkok, amikről nem szívesen beszélünk, akkor hogy ennyi ember előtt, 20 másik ember előtt megmerünk nyílni arról, nagyon egyszerűen nyitja. Azért, mert pont egy ilyen csoport nagyon jó arra, hogy rájöjj, hogy nem csak neked vannak problémáid, mások is járnak hasonló cipőben, és ez a rokonság, ez tulajdonképpen följogosít arra, hogy megmer nyílni, mert senki nem jobb a másiknál semmiben tulajdonképpen.
1: De most nem tudnánk eljátszani különben egy ilyen, nem tudom, akár egy 2 perces mintát, vagy valamit is Sári
3: hát
1: meg közted?
3: Hát tudod, 2 percben nehéz mélyre menni.
1: Hát azért mondom, hogy csak egy ilyen részlet, mint a filmekből, amikor kapunk egy filmrészletet. Ezt nem lehet így?
3: Sajnos nem.
1: Áj, de kár, annyira kíváncsi lennék.
3: Lát
1: hát
3: közelebb.
1: Itt előttem törtél volna meg.
4: Áttörés.
3: Azért Csernus Imre nem vagyok még.
1: Kíváncsi lettem volna rá. És itt van Makai Attila, aki mindig izeg és mozog, ugye állandóan reggeltől estig. Te pedig először vagy itt, nem először?
2: Nem, most vagyok másodszor. 3 évvel ezelőtt voltam először. Nagyon tetszett. Végül is először, amikor fölkértek, megijedtem. Őszinte leszünk, megijedtem.
1: Megijedtél, hogy a szteroidokról kell beszélni.
2: Nem, ez hazugság.
1: Nem volt nálam vendég, különben ilyen témában nagyon jó volt. Különben.
2: Igen, az tényleg jó volt. Viszont megijedtem, mivel reménykedtem abban, hogy jó információkat, pontos infokat tudok átadni, meg hogy az érdeklődést is fönn tudom tartani. Mert nekem általában az a szerepem, hogy kínozzam az embereket 1 órán keresztül, minél kevesebb beszéddel. Most pedig pont az ellenkezőjét kellett csinálni.
1: Na, kellett beszélned?
2: Egész
1: idő. De azért, mert most hogy néz ki? Komolyan kíváncsi vagyok.
2: Hát úgy...
1: Mennyire más?
2: Abban különbözött, hogy az első, mégis az első nap az egy kicsit megcserélődött, mivel elsős volt, akkor az étrendről beszéltünk, és akkor az egész az előadás volt, viszont szeretem interaktívra csinálni, kérdezzenek, beszélgessünk, nem azt szeretném, hogy hogy egy két órás előadást végüljenek, végighallgassanak, mivel azt megbírják bárhol csinálni, hanem ők is adjanak hozzá valamit, hallgatók is adjanak valamit hozzá.
1: Ez tökéletes, amikor mondta, hogy az étrendről beszéltetek, és akkor különben amúgy milyen kérdések jöttek fel? Mivel voltak leginkább nem tisztába?
2: Hogy őszinte legyek, annyira sok tévhit, vagy olyan dolgok, amivel nem voltak tisztában, nem volt. Inkább voltak ilyen apró dolgok, például ez a 6 óra után esetleg nem evés, vagy inkább információhiány. Nem is az volt, hogy téves információk, inkább információhiány volt.
1: Na és akkor aztán, mikor elmúlt az esős nap, akkor viszont kimentetek a szabadba, és mondtad, hogy na ez most egy kicsikét más lesz.
2: Akkor jött az én napom, akkor jött az én időm. Végül is akkor is tartottam mind a két nap, vagyis mind a három nap egy-egy óra ilyen beszélgetést. Volt motivációról, volt edzéstílusokról, volt regenerációról szó, recovery-ről, és utána pedig napnak megfelelően csináltunk egy rövid edzést, vagy egy nyújtást, ilyesmit.
1: Igen, és most mennyire hoztad be a crossfit-et? Full crossfit?
2: Full crossfit.
1: Full crossfit.
2: Végül is az egyik edzésem az ilyen nagyobb, több ízületes mozgásokat átgyakoroltuk, vagy begyakoroltuk, megmutattam nekik, deadlift, guggolás, fekvenyomás, stb., válbolnyomás.
1: De mi vannak itt súlyok is?
2: Persze.
1: Ja, komolyan?
2: De mindenki lett hozva.
1: Opa!
4: Egy egész edzőterem van itt a Kátai tanyán.
1: Komolyan?
2: Ha majdnem 200 kiló van a kocsiba súly.
4: Melyik edzés stílus egyébként az, ami az itt jelenlevőket leginkább érdekli?
1: Nem sok esélyt ad rá.
2: Sima edzőtermi edzés. Gondolom általában az a leggyakoribb, szerintem azzal ismerkednek meg az emberek meg először, mivel az a legkényelmesebb, legegyszerűbb elsajátítani. És akkor utána például volt az egyik személy, aki crossfithez hasonló edzéseket csinál. Szóval ő neki volt már egy kis tapasztalata az ilyesmiben. Van, aki például mikor beszéltünk a rehabról, mondta, hogy ő is volt rehabilitáción, úgyhogy neki is volt abba tapasztalata.
1: És akkor persze, mivel egy időben csináltak a workshopokat, ugye, mert ez mindig úgy néz ki, ezért mondjuk emlőke, neked nem volt esélyed például Attilát megtörni dalszövegekkel, pedig rá is ráférne valószínű.
2: Ezt hozzá akartam tenni, hogy sajnálom, hogy nem bírtam.
1: Ugye? Amúgy ez tényleg, ez jó hangzik. Ez jó hangzik nagyon. Például emlőke, te mivel készülsz még? Vagy ez hogy néz ki? Mert még ez nem az utolsó nap, ugye?
2: De ez az utolsó
1: nap. Ez az utolsó nap?
2: Igen.
1: Ja, most vasárnap... jó.
4: Vasárnap csak a könnyes búcsú.
1: Akkor egyáltalán... Várjál, most én nem készültem, akkor hogy van? De akkor még van valami, vagy most már túl
2: vagytok?
4: Túl vagyunk rajta.
1: Ja, vége. Szóval akkor igazából most már szabadok vagytok teljesen.
2: Elkéstetek.
1: Elkéstünk, igen. Az utolsó pillanatban jöttünk igazából. Akkor viszont azt kérdezem, hogy összegzés mind a kettőtöktől röviden emőke?
3: Én úgy láttam, illetve saját bevallás alapján legalábbis ezt állították, hogy eddig nem igazán volt részük ilyen komolyabb önismeretben, és én azt remélem, hogy ennek a hatására megjön majd a bátorságuk ahhoz, hogy akár egyéni terápiában, akár más csoportos módszereket kipróbálva, de hogy tovább dolgozzanak a most följött fölismeréseken. A másik pedig, hogy akinek szüksége van rá, az meg remélem, hogy majd így elindul a változás útján, mert ugye ez itt a legfontosabb, hogyha valamivel nem vagy elégedett, valamilyen elakadásod van, nehézséged, akkor változtass. És én láttam, hogy itt eléggé forogtak a klikkerek, tehát hogy remélem, hogy elindultak majd erre felé.
1: És nálad van remény a mai fiatalságnál?
2: Mindig van remény.
1: Az hal meg utoljára.
2: Tudod. Előbb a lepény hal.
1: De most komoly.
2: Van, persze. Nézd, én pozitívan lepődtem meg, mivel szinte mindenki, aki eljött hozzám, az mindenki sportol valamilyen szinten alapból. Különben lefettünk ilyen témákat is, hogy szülők, idősebbek, hogy ők is nyugodtan edzhetnek, és beszéltünk arról, hogy van, aki próbálja a szüleit is rávenni egy kis tevékenységre, úgyhogy nem szerint idősebbek, hogy ők is nyugodtan edzhetnek.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Nos, folytatjuk az élő műsort. Bencsik Richard van itt velünk, és Fehér Kornél, akik régi bifósok. Hát 30 éves a bifó. Azt gondoltam, hogy a régi bifósok ma azt jelenti, hogy mit tudom, 2-3 éve, de nem, régóta, tényleg. Hát számolgattátok, hogy jön ki?
2: Én nagyjából számolgattam, hogy olyan 2017-ben csatlakoztam a szervezethez, és nagyjából olyan 2023-ig benne is voltam aktív tagja.
1: És te? Vissza tudod?
3: Hát nagyon nehezen, mert nem most volt, de szerintem olyan 2015 körül, amikor elkezdtem a szabadkai főiskolára járni, a főiskolás tanulmányomért, akkor eljöttem is szabadegyetemre, és nem sokkal utána lettem. Vifós.
1: Akkor te is, és Kornél azt mondod, hogy te is előbb szabadegyetem, és utána lettetek vifósok?
2: Igen, először megtapasztaltuk a szabadegyetemnek a varázsát, és hogy mennyire menő arcok a szervezők, és nyilván te is csatlakozni akarsz hozzájuk, és így.
1: És akkor jött egy durva sztori, én a megszólalás előtt megkérdeztem, hogy amúgy, amint vifósok lettetek, rögtön jöttetek szervezők, és mondtátok, hogy nem úgy ment az, nem lehetett, miért?
2: Volt egy ilyen hierarchikus rendszer igazából a WIFO-ban, ugyanis a régebbi tagok, akik már szervezők voltak, ők már letettek valamit az asztalra, és megcsinálták azt, hogy ők merők, és már szervezhetnek szabadegyetemet, mi pedig akkor még nem.
3: Igen, ezt akarom megerősíteni, amit Kornél mondott, hogy alapvetően mi ezt egy kiérdemelt, egy ilyen legmagasabb szintű rendezvénynek tituláltuk, hogy ez volt a mondhatni a WIFO-s karriernek az egyik csúcsa, amikor szabadegyetem szervező lettél, vagy esetleg főszervező, mert addig kisebb létszámú és kisebb volumenű rendezvényeken tudtál részt venni, akár mint résztvevő.
4: Igazából ugye a WIFO-t szerintem a Vajdasági Szabad Egyetemről ismeri mindenki, leginkább, gondolom én. Nektek mi volt az, amit le kellett rakni az asztalra, hogy bekerüljetek a Vajdasági Szabad Egyetem szervezőbizottsága vagy szervezésébe?
2: Fú. Én, hogyha jól emlékszem, akkor amikor én csatlakoztam a WIFO-hoz, akkor indult egy design szakcsoport. Itt tanultunk meg Photoshop-pal dolgozni, Illustrator-ral, és le kellett tenni az asztalra egy nagyon összetett design munkát, azt magára a szabad egyetemre, a promóciós cuccokra, akkor indultak ezek a repoharaknak az osztogatása, és amikor az meglett, akkor úgy láttam, hogy így most már be vannak engem is a csapatban.
1: Komolyan, őrület.
3: Én egy kicsit más utat jártam be, mint Kornél. Én szerintem én a földolgozás kategóriájába estem. Én eljöttem a WIFO-ba is, rendezvényre kaptam komoly feladatokat, több felelősséget. Látták, hogy megismert a csapat, megismertek a vezetők, és látták, hogy igenis tenni akarok, ügyes vagyok, meg tudom szervezni a dolgokat. Szóval nálam ez egy hosszabb folyamat volt szerintem. Hát kellett egy-két év. Meg én nem is mertem, vagy nem is, volt, hogy nem is tudtam volna jelentkezni, mert hát tudtam, hogy nincs esélyem, mert egyszerűen nem vagyok még abban a ligában a többiekhez képest.
1: Ez tényleg komoly hierarchia. Aztán Kornél, jól láttam, hogy neked a kezedben ott volt egy fényképezőgép, te közben kamerázol, fényképezel, mit csinálsz?
2: Igen. A design szakcsoportnak a vonzata volt azt tulajdonképpen, hogy a képgyártást is megszerettem ezáltal, és utána megkértek, hogy a szervezőség mellett rögzítsem is az eseményeket, és a napi videókat készítsük el, amiket ki is posztolnak később social médiára, meg levetítenek minden nap az előadások előtt, és ez is akkora szerelem lesz, hogy utána 4 évig én ezt csináltam.
1: Ja, de most már nem ezzel foglalkozol?
2: Hát látod, most is vagyok.
1: Igen. Nem csak azt gondoltam, hogy akkor annyira, hogy ez olyan hatással volt át, hogy aztán ez lett úgy mondjuk a szakmád, vagy
2: igen,
1: csak egy nagy szerelem.
2: Igen, egyébként
1: vagy.
2: Utána ez nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy aztán később ezzel tudja foglalkozni, mert most esküvői videókat készítek, fesztiváloknak videózunk, úgyhogy, és a szabadegyetem nagyon jó kiindulási pont volt, mert annyit megtapasztalsz ebben az emberekkel való kommunikáció, különböző szituációk megoldása, technikailag és emberileg is, hogy na, ebből
1: szóval csak. És hát neked is sok minden jött a WIFO-ból, meg a szabad egyetemből?
3: Én azt gondolom, hogy emberileg én nagyon sokat fejlődtem, főleg a WIFO által, mivel én pont abba az életkorba csatlakoztam, amikor ugye 20-as éveid elején vagy, nagyon már felnőtt vagy, de azért még keresed az utat, képlékeny a személyiséged, és egy ilyen nagyon jó baráti, támogató közegbe lehetem helyet, ami szerintem azzá tett, aki most vagyok, és azt gondolom, hogy a mostani szakmámba, a hivatásomba is nagyon sokat adott. Nem biztos, hogy szakmailag, hanem mint ember, mint személyiségbe, tegyük fel, emberekkel való kommunikáció, projektvezetés, idő időterv készítése, vagy akár pénzügyileg, hogy akár itt megtapasztalhatják a vifósok, hogy milyen egy rendezvénynek a pénzügyi struktúráját összerakni, hogy mondjuk pluszos legyen, ne veszteséges a rendezvény.
1: Mm-hmm. Nem árt, ugye?
3: Abszolút.
1: Igen. Ha úgy rakjuk össze a számokat, hogy ez meg. A másik pedig az, hogy megérje, a másik pedig az, ami még belefér, engem az érdekel nagyon, hogy ugye nagyon sok mindenki van, aki úgy éli ezt az egész fiatal korát, meg úgy, hogy abszolút kimarad neki a civil szervezet élet. Hogy egy picit hozzátok már meg a kedvüket, hogy amúgy azon kívül, amit most elmondok, tapasztalat. De hogy kapcsolatok terén mi mindent hoz, mert mindig hoz. Örök barátságok, kapcsolatok, amiknek következtében szerelem. Nem tudom, ki tudtatok robbanni, vagy akár szerelem, vagy bármi.
2: Egyébként én pont így a videózás kapcsán, ugye mivel azzal foglalkoztam, a fotós kollégával, Hamaricsivel, én nagyon-nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani. És
1: ő is vifós volt?
2: Ő nem vifózott, de viszont annyira oszlopos tagja lett már a Szabad Egyetemnek, hogy szinte ilyen tiszteletbeli tag lett. És ő vele például egy elég komoly és mély barátságot tudtam kötni, azáltal, hogy együtt dolgoztunk, és itt voltunk a tanyán. Mert azért 4-5 napig együtt nyomjuk reggeltől estig, az hihetetlen kovácsoló erőt tud képviselni.
1: És tőled neked?
3: Nekem, én szerintem én kevésbé szakmai kapcsolatokat nyertem, én inkább baráti és jó közvetlen emberi kapcsolatokat nyertem így a szervezés vagy a szabadegyetemek által. Egyszerűen szerintem azt mondhatom, hogy ha megoldható, lehet, hogy Kárpát-Bencének minden régiójába, ha el kellene mennem egy éjszakára valóvá, tudnék szállást találni magamnak a régi ismerősökön által, szóval Nekem inkább a baráti részek maradtak meg.
1: Na szóval maradjunk annyi, hogy ezzel csak nyerni lehet igazából, veszíteni nagyon nem. Köszi szépen, Bencsik Riált és Fejér Kornél volt itt velünk.
2: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük. What's your name?

0: programajánló.
1: Rózsa Sándor Fesztivál július 19-én Hajdújáráson. Ünnepeljük a legnagyobb betyárt a Zöld Központban. Finom ételek, hideg italok, betyárpróba, kézműves kirakodóvásár, zenei kavalkád és kézműves foglalkozás gyerekeknek. Reggel 10 órától Tomi és Tibi húzza a talpalávalót. Főzőversenyen is megmérkőzhetnek a legjobb szakácsok. Bővebb információ és jelentkezés a 061-152-37-46-os telefonszámon. 061-152-37-46. Rózsa Sándor Fesztivál Ásotthalomtól Hajdújárásig. Egy betyáros vasárnap.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
0: 14 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Manáci Barabás Mónika a mikrofonnál. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a Szerbia Rádió és Televízió egyik műsorában Hijena Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ullakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott új Ki vagy te, vagyis Cosibreti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alexander Vucic. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett, miközben a platformon regisztrált kattintások száma elérte az 5.700.000-et. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldása találjanak. Elmondta, hogy a bejelentések között a dél-szerbiai tisztségviselőkkel kapcsolatos panaszok is szerepelnek, amelyekről személyesen kíván velük egyeztetni. Hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a jövőben valószínűleg csökkenni fog a bejelentések száma, de továbbra is azon az állásponton marad, hogy az államnak jobban oda kell figyelnie saját polgáraira. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre az 1995. júliusában elkövetett bűncselekmények miatt. Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a Srebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a Srebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy az Egyesült Államok elsöprő katonai választ ad, amennyiben állítása szerint az iráni vezetés merényletet kísérelne meg ellene. 1000 rakéta van feltöltve és az iráni iszlám köztársaságra irányítva, és ezeket indítanának utánuk azonnal, ha az iráni kormány beváltaná a fenyegetését, hogy megöli, vagy megpróbálja megölni az Amerikai Egyesült Államok hivatalban lévő elnökét, jelen esetben engem, írta Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Hozzátette, hogy a parancsokat már kiadták, és az amerikai hadsereg készen áll arra, hogy teljesen megsemmisítse és elpusztítsa Irán teljes területét.
0: Időjárás.
11: Szabadkán és környékén 30 fok van, gyenge északnyugati szél fúj. A délután folyamán változóan felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakulhat majd.
0: Reklám.
12: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
13: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
9: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
8: Bomax.

0: Manorádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Igen, és csak mindig itt vagyunk a Szabad Életemen, a Kátai tanyán, Kishegyesen. És itt van velünk a mai műsor utolsó vendége, Beke Otto, akinek nem sokára, ő egyetemi tanár különben, Sár is nála tanult többek között, én kérek elnézést. És a lényeg az, hogy az előadásod címe az már megfogott minket már napokkal ezelőtt, amikor láttuk, Legyünk macskák. Na hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit takar, de majd mindjárt elmondod.
2: Üdvözlöm a hallgatókat. Az előadásom címe valóban úgy hangzik, hogy Legyünk macskák. Ez első hallásra egy figyelemfölkeltő, hogy azt nem mondjam, költői cím, azonban van valóság vonatkozása, amennyiben lehetőség van rá, akkor kibontanám, hogy mi húzódik meg a háttérben. Van egy szerző, akit úgy hívnak, hogy Jaron Lanier, ő a Microsoft volt vezető kutatója, és évekkel ezelőtt publikált egy könyvet. A könyvében amellett érvel, hogy szükséges a közösségi média platformok felhasználóinak oly módon viszonyulniuk a közösségi médiához, mintha macskák lennének. Ennek az oka, és hangsúlyozom, a Microsoft volt vezető kutatójáról van szó, ennek az oka abban foglalható össze, hogy a közösségi média platformok komoly függőséget okoznak. Itt nem kell ezt ecsetelni, bővebben fejtegetni, mindannyian tapasztaltuk, illetve tapasztaljuk. Ebből kifolyólag folytatja érvelését az említett szerző, nem szabad mindig hagyni magunkat elcsábítani, a különböző platformokon lógni, hanem úgy kell viselkednünk, mint a macskának. Miben határozható meg a macska viselkedés módja összehasonlítva a kutyáéval? Hát abban, hogy a macska egy öntörvényű, autonóm létező, időnként hízeleg, odajön hozzánk, hogy simogassuk meg, dorombol, azonban nem ritkán van arra példa, hogy fúj, és bármennyire is szeretnénk játszani vele, ott hagy minket. Azt mondja Lanier, és véleményem szerint teljes mértékben igaza van, indokolt az érvelése, hogy úgy kell az algoritmusok uralta digitális térben viselkednünk, mintha macskák lennénk. Hogy ne hagyjuk, hogy a közösségi média platformok mindig és mindig elcsábítsanak minket, hanem legyünk független, öntörvényű létezők, mint a macskák. Na már most, Lanier ezt a közösségi média platformok vonatkozásában fejti ki. Előadásomban pedig az említett gondolatmenetet a generatív mesterséges intelligencia összefüggésében fogom kibontani, vagyis bármennyire is hasznosak, mindannyian napi szinten igénybe veszünk különböző chatbotokat, generatív mesterséges intelligencia alkalmazásokat, szükség van az önkorlátozásra, és szükség van arra, hogy időnként nemet mondjunk, annak érdekében, hogy az önállóságunkat, a kreativitásunkat, a gondolkodásunkat megőrizzük, vagyis nem csupán a közösségi média platformok, hanem egyúttal a generatív mesterséges intelligencia alkalmazások összefüggésében is legyünk macskák, öntörvényűek.
1: Ez annyira érdekes, és most lehet, hogy belekérdezek, meg lehet, hogy ez tényleg nem is tartozik hozzá, de annyira érdekes, hogy olvastam egy ilyen dolgot, hogy az AI most már annyira sok, és annyira jelen van, hogy van egy része, amikor ő kiszolgál minket, azt nagyon szeretjük. Azt egyre többen használják. Viszont az AI-jal gyártott tartalmat, azt meg valami nem fogadjuk el. Nem fogadják el az emberek. Volt egy pillanat, amikor a social médián volt egy olyan nézőpont, hogy ez így folytatódik, akkor az emberek el fognak ettől állni, és valóban jött egy blokád, amit látunk. Viszont megjelennek ezek az AI videók, amik egész jók, és egész pofásak, és basszus nem működik. Tehát nem tudom, hogy erről van-e szó, bár miért nem fogadjuk el az AI tartalmat? Miért még mindig az emberi kötődés, és hogyha kapok valamit, az a menő? Én nekem mindig ilyenkor felmerül, ennyire kapcsolathiányos a modern ember?
2: Pár évvel ezelőtt, sőt, több mint egy évtizeddel ezelőtt jelentek meg a különböző kézműves fagylaltok, uh-huh. vagy a kézműves hamburgerek. Uh-huh. Amikor felütötték a fejüket az említett jelenségek, akkor nem egyszer megmosolyogtam, hiszen tradicionálisan a fagylalt vagy a hamburger az magától értetődően kézműves, hiszen emberek állították elő. Uh-huh. Amikor hozzá kell fűzni, hogy kézműves fagylaltot fogyasztok, vagy kézműves hamburgert, az azt jelenti, hogy ritkaság számba megy. Na már most, amit mondasz, a különböző kulturális tartalmakat, filmeket, zenéket, szövegeket emberekhez kapcsoljuk. Viszont jó pár éve egyre több és több emi generálta tartalommal találjuk magunkat szembe. Ezek nem ritkán videók, szövegek, képek, hanganyagok. Miközben elvárjuk, hogy ember alkosson termékeket, ez kulturálisan meghatározott. Emiatt az a kifejezés jelentkezik egyre gyakrabban, hogy idézőjelben kézműves tartalom, uh-huh. hogy az emberek vágynak arra, hogy kézműves tartalmakat fogyasszanak. Egy érdekesség. Az MTTK-n van egy tantárgyam, az online kommunikáció. Ennek keretében minden évben egy vagy két alkalmat szánunk arra, hogy nekem és a hallgatóknak is vinni kell órára különböző képeket, mozgó és állóképeket. És az a feladat, hogy órán eldöntsük, hogy valós tartalomról van szó, vagy emi generálta tartalomról, és képzeljétek el, ezt töredelmesen bevallom, a hallgatók mindig sokkal jobban teljesítenek nálam, én hiszékenyebb vagyok. Egyértelműen nem látjátok, hogy valós videó, és mutatják, hogy nem. Tehát itt valami generációs mintázat, különbség rajzolódik ki, hogy a fiatalok jobban azonosítják az emmi generálta tartalmakat.
3: Egyébként, hogyha már itt tartunk a tartalmak gyártásánál, mondjuk szövegnél, észre lehet azt venni, hogyha mesterséges intelligencia írta, és nem mondjuk én, Balogh Sára.
2: Pár hónapja jelent meg, a nevére nem emlékszem, egy nagyon szimpatikus szegedi illetőségű fiú informatikus alkalmazása. Ha esetleg hallgatná ezt a műsort, akkor elnézést kérek tőle. A program neve Prec, ami AI detektor. Én bevallom nektek, amikor egy magyarországi podcastban hallgattam arról, hogy létrehozta, talán Gergely, de ebben nem uh-huh. vagyok biztos, a magyar nyelvű AI detektort, meglehetősen szkeptikus voltam, és legyintettem, hogy ugyan már ez biztosan nem működik, de kíváncsi ember vagyok, és szakmailag is motivált. Rögtön regisztráltam az oldalra, és kapaszkodjatok meg, próbálgattam, bemásoltam saját magam által írt szöveget, uh-huh. rögtön kimutatta, hogy 100%-ban emberi, 0%-ban emi. Majd létrehozattam, wow. megvan, hogy hány 100 karakternek kell lennie a szövegnek, uh-huh. majd írattam ChatGPT-vel, a legismertebb nagy nyelvi modellel szöveget, és továbbra is szkeptikus voltam, de mondom, egy próbát megér, bemásoltam neki, és rögtön jelezte, hogy AI gyanús tartalom, wow. 90%-ban valószínűsíthető. Van valami gépies textúrája a szövegnek, hogy ember nem fogalmaz úgy, ahogyan például uh-huh. egy nagy nyelvi modell fogalmaz, de fontos hangsúlyozni, ez 2026-ban történik, hogy 3-4 év múlva mi lesz, ezt senki nem tudja megmondani.
3: De mondjuk te, bocsánat, nem, te mint irodalomtanár, ugye az MTTK-n, hogyha valaki egy beadandót készít, akkor azt úgy tudod-e megkülönböztetni, hogy az XY írta, vagy vannak benne ChatGPT által generált gondolatok?
2: Mivel az MTTK-n tanultál, így tisztában vagy azzal, hogy kicsi intézményről van igen. szó, az a pozitívuma, hogy mindenkit nemhogy névről, hanem teljesítmény alapján ismerünk. Tehát ki tudom következtetni, ha valaki a saját színvonalát sokkal magasabb szinten teljesítő szöveggel uh-huh. helyettesíti, Tehát az ember látja, hogyha nem ő, hanem ChatGPT vagy más nagynyelvi modell írta a szöveget. De az egyértelműen megfigyelhető, hogy 2-2,5 éve a szövegek, fogalmazzunk diplomatikusan, a standardizáció irányában mozdultak el. Vagyis nem igazán található a szövegekben, diplomadolgozatokban nyelvhelyességi, helyesírási hiba, ami azt jelenti, valószínűsíti, hogy a szövegeket átfuttatják
1: egy
2: generatív mesterséges intelligencia modellen, és az javítja a nyelvi, nyelvhelyességi és helyesírási hibákat. Hasonlóképpen tapasztalható, hogy a hallgatók által írt levelek is már-már költői magasságokban vannak, és nagyon szépen szerkesztettek. Ne hazudjunk, mindenki használ Emmit.
1: Igen, abszolút, sőt, valljuk be, de hát én kipróbáltam és leteszteltem, ugye újságba írok nagyon régóta. Mondom, mi lenne, ha ez, amit mondasz, ha átengedném? Szép. Az a baj, hogy szép. Kijavít olyan dolgokat, és azt mondom, hogy basszus, nekem nem tudott volna eszembe, de így jobb. És szörnyű különben. Úgyhogy én azt mondom, hogy továbbra is, hogy amíg ő a mi asszisztensünk, addig fantasztikus. És arra is emlékszem, nagyon érdekes volt, nem tudom, ti hogy éltétek meg az első pillanatot. Az egyik nagyon jó gyerekkori barátom a CEU-n van nagyon komoly beosztásban, és akkor a ChatGPT hajnalán mesélte nekem, képzeld, mi történik, észrevettük, hogy egyszer csak túl jó anyagok érkeznek. És néztük, hogy valami nem stimmel, mi a baj, és képzeld, kiderült, hogy létezik egy olyan, hogy ChatGPT. És akkor hallottam először erről. Te emlékszel arra, hogy mikor jött el az első pillanat?
2: Tökéletesen
1: emlékszem. Na, és nálatok hogy volt?
2: Nagyon-nagyon kedves munkatársam, barátom és egyúttal szerző társam Szűcs Zoltán, aki az MTTK-n vendégtanár, egyébként Magyarországon dékánként tevékenykedik. És soha nem felejtem el, hasonló témákkal foglalkozik, mint én. Arra emlékszem, hogy említette nekem Szűcs Zoltán, hogy megjelent a ChatGPT, és idézem a beszélgetést, Otto, ilyet még nem láttál, hogy valóban értelmes, emberi nyelven képes kommunikálni. Hangsúlyozom, meglehetősen szkeptikus ember vagyok, már-már legyintettem erre, de mivel komoly kutatóról van szó, évek óta együttműködünk, a kíváncsiság nem hagyott nyugodni. Amint hazaértem, 2022 végén járunk, hideg volt, erre emlékszem, rögtön regisztráltam,
1: ugye?
2: És amikor tapasztaltam,
1: hogy
2: nem elfogadható, hanem grammatikailag jól formált mondatokat alkot, döbbenetes élmény volt, és ha emlékeztek rá, az első időszakban körülbelül 30 percig volt lehetőség a kommunikációra.
3: Igen, korlátozott volt, igen.
2: Mint a mérgezett egér. Vártam, hogy leteljen a limit, és folytathassam. Napokig ezzel foglalkoztam, tehát egyértelmű a válaszom, emlékszem, hogy hol voltam, és milyen élmény volt.
1: Abszolút, elképesztő. Na szóval, hát igen, egy új világ van itt, állandóan változik minden. Nekem nagyon érdekes, pont képzeljétek el, elmentem hozzátok az MTTK-nak a könyvtárába, az egyik anyagomhoz készültem, és ott találtam egy olyan könyvet, amiben azt írta, hogy 2006-ban, ami nem volt régen, hogy állítólag 2006-ban még azt találgatták, és elolvastam háromszor, hogy jól értem, 2006-ban még azt találgatták, hogy az internet vajon elérhetően lesz mindenki számára, vagy az idő múlásával ez a gazdagok kiváltsága marad. Hát ahhoz képest most ChatGPT-zünk, meg mesterséges intelligenciázunk. Tudom, hogy rohansz, mert ő mindjárt kezdődik az előadásod. Beke Otto volt itt. Igen? Igen?
2: Nem rohanok, nem rohansz? Éppen meg szeretném
1: mutatni. Mit szeretnél? Ja, azt hittem, hogy azért
2: az mozorogsz. Az megjegyzésedhez
1: ja, igen,
2: kapcsolódó
1: igen,
2: tárgyamat, hogy ebben abból kifolyólag, hogy ma már mindenhol elérhető az internet. Azt igen, tapasztalhatjuk ismerőseinken, barátainkon, hogy komoly függőség alakul ki. Ha már a Legyünk macskák címet viseli az előadásom, akkor a rádióhallgatók nyilvánvalóan nem láthatják, de elővettem egy komoly büszkeségem, ami egy internetkapcsolattal, kamerával és egyéb cukiságokkal nem rendelkező gombos telefon,
1: így
2: hogy
1: van,
2: az ember ne függjön egész nap.
1: Amúgy ilyet lehet venni, én ezt sosem néztem, ilyet lehet venni újonnan most
2: ez
1: is?
2: Ez zsírúj.
1: Zsírúj.
2: Bementem a boltba, Szabadka központjában, és közöltem az eladóval, hogy tudom, hogy furcsa, ez amit halál. Én mondani fogok,
1: Igen.
2: De szeretnék venni, hangsúlyozom, egy szaküzlet volt Szabadka központjában. Mondom, hogy tudom, hogy furcsa lesz a kérésem, de elromlott az én telefonom. És szeretnék venni egy gombos telefont, ne legyen rajta net, ne legyen rajta kamera, hogy esetleg van-e ilyen az üzletben. Uh-huh. És az ott dolgozó alkalmazott elém tett 6 vagy 7 modellt, hogy válasszak, megdöbbentem, és kérdeztem, hogy ez mind új, persze, mind új, egyébként az emberek vásárolnak ilyet.
3: Igen, épp ezt akartam mondani, hogy én valahol olvastam, hogy egyre több ember megy vissza a gombos telefonokhoz, mert szeretné újra átélni azokat, a régi emlékeket, amik mondjuk egy ilyen gombos telefonhoz kapcsolják.
1: Hát igen, meg a másik az, hogy a gombos telefon hozott magával a dolgokat. Én nem tudom, hogy Sári, te nem, de Otto, te lehet, hogy emlékszel, hogy biztos volt a környezetben, vagy akár te olyan, aki annyira tudta a gombos telefont használni, a zsebébe tudta írni az SMS-t. Tehát nem tudom, lehet, hogy te is tudtál. Én nem, de volt, aki igen. És eszméletlen dolgok tűntek el azzal, hogy ezek eltűntek.
2: Amit Sári mondott, ez különösképpen Kaliforniában tapasztalható, és mondani sem kell, hogy Kalifornia a high-technek a bástyája és szülőhazája, és a komoly fejlesztők jelentős része vásárol magának gombos telefont, hogy nem szeretnék, hogy a különböző értesítések 5 másodpercenként megzavarja.
1: Igen, és az szép, amikor valaki azt mondja, hogy ezért, mert van a másik oldal, tudod, mert ez elkerülhetetlen, aki pedig azt mondja, hogy engem ne kövessen senki. De tudod, ki követ a út? Jó, nyilván, oké, tudod. Én mindig azt mondom, mert tudod, van egy barátom, elővett a laptopját, és tele volt szikszalaggal az egész, ugye, ahol kamera van, meg ilyesmi, és mondom, ez mi? Azt mondja, engem ne kövessenek. Álmodom, látod, én nem idegesek, nekem csak mondom, bárkinek mondom, kapcsolatban a rádiót elmondok én magamtól minden, de hát, hogy semmi gond nincs ezzel. Ah, Otto, hát borzasztó, ez sokkal-sokkal jobb beszélgetés volt, mint amire számoltunk.
3: Ez pedig, egy nagyon jó téma.
1: Pedig sejtettük, hogy nem lesz rossz. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, ez konkrétan tényleg élmény volt. Beke Otto volt itt velünk, egyetemi tanár, akinek nem sokára indul az előadásait. És hát mi is búcsúzunk. Sári, túl vagy az első élő műsorodon, milyen volt?
3: Jó volt, én élveztem. Nagyon tetszett.
1: Na, hát örülök neki. Otto már rohan is tovább. És na, hát itt volt különben a komplet stáb velünk, itt a háttérben, akik dolgoztak. Sóti Tamás, Kazsó Ati, meg ugye én is, Vekán Péter. És itt voltunk a Kátai tanyán, ahol ugye a Szabad Egyetem zajlik, a 23. ezúttal, ugye 30 éves a WIFU. Jaj, hát nagyon jó volt tényleg, itt közben kávézgattunk. Nagyon kellemes az idő, ez ritkán jön össze. Nagyon
3: igen,
1: jó.
3: Nincs meleg. Én ezt elbírnám egész nyáron.
1: Ez amúgy. Így halad, ez így abszolút adja. Meg nagyon jó, hogy pár éve felfedeztük ezt a helyet különben itt, mert volt nekünk sok próbálkozásunk, és ez tényleg ilyen nyugi. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek, nektek pedig további szép napot, és maradjatok a 91,5 mellett.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Programajánló. Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
6: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Pénzjutalmat ígért Alekszandar Vučić annak a személynek, aki kátyút talál az autópályán Szerbiában. Az összeget nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezné. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis az autópályán senki sem fog kátyút találni, mivel az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Ma egy Leszkovác környéki útfelújítást tekintett meg Vučić. Gornyi és Dónyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. Egy 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a szerémség, a mácsvai és a kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb. Nyilatkozta a szerbiai rádió és televízió egyik műsorában Ijana Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott Ki vagy te, vagyis Kosszibreti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alekszandar Vučić. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett, miközben a platformon regisztrált kattintások száma elérte az 5.700.000-et. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldásra találjanak. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerberők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el, összesen több mint 700 év szabadságvesztésre. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, közölte a Facebook oldalára feltöltött videóban a magyar külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, a Rómában szombaton tartott találkozóra Magyarországot először hívták meg megfigyelőként, de az esemény közepén teljes jogú tagságra kérték fel. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A külügyminiszter szerint azért fontos a csatlakozás a csoporthoz, mert Magyarország közvetlenül szomszédja a Nyugat-Balkánnak, és ezen országok uniós integrációjának alapja, hogy a térség stabil legyen. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást, helyette órákig egy felirat volt olvasható, melyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsósávban futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvashatók hírek.
0: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 31 fok van, gyenge északkeleti szél fúj. A délutáni órákban változó felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Holnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körül alakul.
5: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a hajdújárási helyi közösséggel és a helyi civil szervezetekkel együttműködve falukutatótábort szervez Hajdújáráson és Noszán 2026. július 13-a és 20-a között. A kutatás keretében az egyetem tanárai és hallgatói felkeresik a település háztartásait, hogy beszélgetések és kérdőívek segítségével megismerjék a falu társadalmi életét, értékeit és a jövővel kapcsolatos elképzeléseket. A szervezők tisztelettel kérik a lakosságot, hogy fogadják bizalommal a kutatókat, és lehetőségük szerint segítsék munkájukat. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak Hajdújárás és Nosza jövőbeni fejlesztéséhez. A szervezők ezúton is köszönik a lakosság együttműködését. A projektet a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.
6: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Monika a mikrofonnál. A híradó főbb témái. Terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Vucic pénzjutalmat ad annak, aki kátyút talál valamelyik szerbiai autópályán. Nagy az érdeklődés a Ki vagy te portál iránt. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. Reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán, idén is tömegeket vonzott a jótékonysági buckai lángos fesztivál, és a Wimbledonon Djokovic kiesett, Sinner döntős, mondom a részleteket. Elvárják a gazdák Szabadka önkormányzatától, hogy kiálljon mellettük, és mindent megtegyen, hogy a valós képet mutassa be a jégkárról az illetékes szerbiai hatóságoknak. A termelők Tavankút, Bajmok, Györgyén és Nagyfény területén 50-100%-os kárt szenvedtek el földjeiken a június közepén történt jégverés miatt. Azt mondják, ha a kormány természeti csapásnak nyilvánítaná a jégesőt, hogy kártérítést kaphassanak az államtól, Orosz Ildikó nézett utána a témának.
11: Szabadka önkormányzatának illetékesei nem sokkal a jégverés után fogadták az érintett gazdákat, megnyugtatták őket, hogy segítenek, és mindent megtesznek a gazdák kártalanítása érdekében. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere július 9-én a Szabadkai Magyar Rádió műsorában elmondta, az akkori becslések szerint a károk értéke nem érte el a törvényben előírt küszöböt, amely alapján az önkormányzat állami kártérítést igényelhetne.
0: tartok tőle az eddigi kommunikációból arra következtetve, hogy nem fogják megítélni a támogatást, illetve nem fogunk tudni fordulni az államhoz kártérítésért, mert hogy a törvény szerint abban az esetben jogosult egy önkormányzat igényelni kártérítést, hogyha az éves költségvetésének a 10%-át kiteszi a kárfelmérés értéke. És ugye 9,2 milliárd dináros a szabadkai önkormányzatnak a költségvetése, és bár ez nem egy végleges elemzés, 300 millió dináros értéket szabtak meg, ami ugye nem közelíti meg a 10%-ot, mivel abban a helyzetben vagyunk, hogy nem akkora értékben történtek károk az elemi csapás miatt, hogy jogosultak legyünk, így nem fogunk tudni igényelni állami támogatást a termelőknek.
11: A jég mintegy 7800 hektáron okozott kárt a felmérések alapján. A gazdák szerint a kárfelmérés nem tartalmazza a gabonaféléken keletkezett kár mellett azokat, amelyek a gyümölcsösökben és a zöldségfélék termesztésében történtek. Ráadásul a magántulajdonokban, a házakban is keletkezett kár, amire szintén járna kártalanítás, ha az állam kinyilvánítaná, hogy elemi csapás történt. Matisa Dulic, a Szabadkai Mezőgazdasági Termelők Egyesületének tagja. Úgy vélem, hogy a kár mindenképpen eléri a 900 millió dinárt, de vegyük, hogy a határ alatt marad az összeg. Akkor is a törvény előírja, hogy a természeti csapást ki kell nyilvánítani a kérdéses összegtől függetlenül is. Tehát a szerb köztársaság kormánya meghozhatja ezt a döntést az önkormányzatra nézve, és akkor jön a kártalanítási eljárás, a bejelentések, és így tovább. Szabadka önkormányzatától azt várják, hogy jelentesse meg a teljes kárfelmérést, hogy teljes képpel rendelkezzenek arról, mekkora területről van szó, és mekkora a kár. A városvezetés ugyanakkor arra kéri a gazdákat, hogy a jövőben biztosítsák földjeiket, és ehhez már jövőre támogatást nyújtanak a városi költségvetésből.
10: Továbbra is terjed az afrikai sertéspest és Szerbia egyes térségeiben. Jelenleg a leginkább veszélyeztetett területek közé tartozik a Szerémség, a Mácsvai és a Kolubarai körzet egy része, valamint Belgrád is, ahol a sertéstenyésztés koncentrációja a legnagyobb, nyilatkozta a Szerbiai Rádiós Televízió egyik műsorában Jijena Ivanyac, az Állategészségügyi Igazgatóság munkatársa. Arra kérte a sertéstartókat, hogy az állatokat zárt ólakban tartsák, és minden betegségre utaló gyanút azonnal jelentsenek az állatorvosi szolgálatnak. Hozzátette, hogy a betegség nem jelent veszélyt az emberek egészségére, ugyanakkor arra kérte a fogyasztókat, hogy húst kizárólag nyilvántartott, hivatalosan ellenőrzött üzletekben vásároljanak, amelyek folyamatos állategészségügyi és hatósági felügyelet alatt állnak. A Nemzetközi Hitelminősítő Intézet, a Fitch megerősítette a szerb köztársaság BB plusz besorolású hitelminősítését, miközben fenntartotta a további felminősítése utaló pozitív kilátást. A pénzügyminisztérium közleménye szerint a pozitív kilátás megerősítése újabb bizonyítéka a szerb gazdaságpolitika hitelességének, a felelős államháztartási gazdálkodásnak, valamint a hazai gazdaság ellenálló képességének a globális eseményekből fakadó kihívások ellen. Hozzátették, hogy a hitelminősítés megerősítése egyúttal azt is jelzi, a nemzetközi befektetők és pénzügyi intézmények továbbra is bíznak Szerbia gazdaságpolitikájában. Pénzjutalmat ígért Alekszandar Vučić annak, aki kátyút talál az autópályákon Szerbiában, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi, mondta a szerb elnök. Véleménye szerint azonban erre nem lesz szükség, ugyanis kátyút az autópályán senki sem fog találni, hisz az elmúlt időszakban rengeteg pénzt fordítottak az úthálózat fejlesztésére és karbantartására. Dóru Alenös állítása.
7: Szombaton egy Leskovac környéki útfelújítást tekintett meg Alekszandar Vučić. Gornyi és Dolnyi Szinkovác között mintegy 4 kilométeres szakasz kapott új aszfaltot. 1,2 millió eurós beruházásról van szó, mondta a szerb elnök. Hálás vagyok ezeknek a csodálatos munkásoknak, akik nem könnyű körülmények között dolgoztak. Még egy nap maradt hátra, hogy az útpatka is kész legyen a szélén, és akkor sokkal biztonságosabb lesz. Két réteg kőből és két réteg aszfaltból készült, hogy a legnehezebb teherautók is közlekedhessenek, anélkül, hogy az út sérülne. A szerb elnök hozzátette, hogy az állam évről évre óriási összegeket fordít az utak fejlesztésére és karbantartására. Ezért pénzjutalmat ígért annak a személynek, aki kátyút talál bármelyik szerbiai autópályán, az összeget pedig nem a költségvetésből, hanem saját zsebből fedezi. Találjanak kátyút az autópályán vagy egy gyorsforgalmi úton. Magas pénzjutalmat fognak kapni. Nem a költségvetésből, hanem saját zsebből. Egyetlen kátyú sincs az autópályán és a gyorsforgalmi úton, sehol. Nincsen, leellenőriztük. Kereshetik, ahogy akarják. Az államfő hangsúlyozta, hogy az ország kevésbé fejlett, szegényebb térségeit is fejlesztik, hiszen Szerbiának egyenletesen kell fejlődnie.
10: Példátlan érdeklődést váltott ki a lakossági panaszok fogadására létrehozott Ki vagy te, vagyis Cosibreti internetes portál működésének első 24 órájában, jelentette ki Alexander Vucic. A szerb elnök hozzátette, hogy az oldal komoly külföldről indított kibertámadások célpontjává vált. Elmondása szerint szombat reggel 9 óráig összesen 429 konkrét lakossági bejelentés érkezett, miközben a platforma regisztrált kattintások száma elérte az 5.700.000-et. Az államfő hangsúlyozta, hogy a platformot olyan hatékony eszköznek szánják, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok hangja eljusson a döntéshozókhoz, és mindennapi problémáik megoldásra találjanak. Elmondta, hogy a bejelentések között a délszerbiai tisztségviselőkkel kapcsolatos panaszok is szerepelnek, amelyekről személyesen kíván velük egyeztetni. Hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a jövőben valószínűleg csökkenni fog a bejelentések száma, de továbbra is azon az állásponton marad, hogy az államnak jobban oda kell figyelnie saját polgáraira. Ma van a szrebrenicai vérengzés 31. évfordulója. A Potocsári Emlékközpontban megemlékezést tartanak, majd a nap folyamán további 10 azonosított bosnyák földi maradványait helyezik végső nyugalomra. A hagyományos békemenetet is megtartják, amelyen több mint 6500-an vesznek részt. A szrebrenicai mészárlás a délszláv háborúk legvéresebb eseménye volt. Az egykor muszlim többségű városban a környéket uraló szerb erők 1995. júliusában több mint 8000 férfit és fiút gyilkoltak meg. A volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálásáról létrehozott hágai törvényszék, valamint Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Horvátország bíróságai eddig 47 személyt ítéltek el összesen több mint 700 év szabadságvesztésre. Az Európai Parlament 2009-ben fogadta el a Szrebrenicáról szóló határozatot, amelyben felszólította az Európai Unió tagállamait és a nyugat-balkáni országokat, hogy július 11-ét a szrebrenicai bűncselekmény emléknapjaként tartsák számon. A Magyarországgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, ezt írt a Facebook oldalán a magyar miniszterelnök. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta Magyar Péter. Az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó javaslatot múlt szombaton nyújtotta be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésnek. A módosítás elfogadásával a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnne. Ma reggel részben újraindult az M1 hírszolgáltatása. A csatornán július 7-én délután állították le a híradást. Helyette órákig egy felirat volt olvasható, amelyben bocsánatot kért a közmédia azért, hogy hosszú éveken keresztül hazudtak. Az adás csak 19 óra 56 perckor indult újra a Tanú című filmmel. A csatornán jelenleg is csak filmeket vetítenek, azonban már egy alsó sávba futtatva közvetítik az MTI híreit. A Kossuth Rádión egyelőre továbbra is a Bartók Rádió adása megy, valamint a híradó.hu oldalon sem olvasható hírek. Tesla napokat rendeznek Szegeden és Szabadkán a hétvégén. A határon átnyúló villanyautós találkozón a résztvevők elektromos járműveikkel Szegedről érkeztek Szabadkára. Az érdeklődőket szakmai előadások, technológiai bemutatók és közösségi programok várták. Vajtai Viktória riportja.
12: 6. alkalommal rendezték meg a Nikola Tesla napokat. A világhírű fizikus, feltaláló és villamosmérnök 1856. július 10-én született. A pénteki programnak a szegedi Szent Györgyi Albert Agóra adott otthont, ahol az elektromos autók fejlődéséről, a töltőhálózatok bővítéséről és a fenntartható közlekedés jövőjéről is szó esett. Az előadásokat követően a résztvevők közösen indultak tovább Múrahalomra, majd Szabadkára. Dr. Merész Lajos résztvevő.
13: Egyébként ez az autó nekünk nem az első, tehát nem elsőként Teslára esett a választásunk, mert anyagilag se lehetett volna 8 évvel ezelőtt ezt megengedni. Kezdtük az úgynevezett trió, tehát a Peugeot, Ion, Citroën, C0 és az eredeti Mitsubishi legkisebb négyülésesével. Aztán mentünk tovább, utána jött a Renault Zoe, aztán volt Hyundai Konánk. A Hyundai Kona az már azért volt nagyon jó, mert sávtartó és távolságtartó tempomattal rendelkezik, tehát ha előtte leblokkol valaki, akkor biztosan meg fog állni. Ezeket mind tudja a Tesla, csak ugye sokkal drágább volt. Újonnan.
12: A programsorozat részeként Szabadkán Nikola Tesla munkássága előtt is tisztelegtek. Péter Otto, a rendezvény szervezője elmondta, hogy ez egy egyedülálló alkalom, hiszen az érdeklődők közvetlenül is beszélgethetnek az elektromos autók tulajdonosaival.
14: Első évben voltunk egyedül Szabadkán, már a következő évben, ugye ez 2021-ben volt, azóta pedig Szeged város a partnerünk ebben a rendezvényben. Mint ahogy a elnevezés is mondja, villanyautós találkozó a Tesla napok keretében, ami egyébként egy háromnapos rendezvény. Elsősorban a célja az, hogy megismertessük a polgárokkal a villanyautók előnyeit.
12: A Nikola Tesla napok zárásaként a résztvevők közösségi találkozókon vettek részt, majd a Budapest-Belgrád vasútvonal szerbiai szakaszát is kipróbálhatják.
10: Idén is tömegeket vonzott a jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál a szabadkai Zorkahelyi közösségben. A szervezők 1000 lángos sütöttek, amelyeket jelképes 100 dináros áron lehetett megvásárolni. A bevételből karácsonyi ajándékokat kapnak a helyi közösségben élő gyerekek. Dóra Alner riportja.
7: 100 kiló liszt, olaj, tejföl, sajt és persze sok-sok szorgos kéz. Így készültek a lángosok a szabadkai Zorka helyi közösségben megszervezett jótékonysági Buckai Lángos Fesztiválon. Szűnyi Leóna, a VMS Női Fórum a Zorkai helyi szervezetének elnöke.
15: Az önkéntesek számát az pontosan nem lehet meghatározni, mert ugye itt reggel 8-tól folyamatosan ugye valaki váltotta magát, tehát voltak, akik bejöttek 2 óra hosszára, voltak, akik egész nap itt vannak, tehát így 10-12-en ugye vagyunk itten.
7: Mennyi lángost készítenek?
15: 1000 lángos körül járunk, tehát 100 kg lisztből van, tehát minden évben.
7: A rendezvény népszerűsége évről évre töretlen. Sindrik Irén Bajmokról érkezett a Jótékonysági Lángos Fesztiválra.
16: Nagyon tetszik, mi visszajárók vagyunk már, nem tudom, nem akarom most téves számot mondani, de egy 5-5-ször vagyunk itt. Mi igyekszünk ideérni, a lángos most nagyon finom, tényleg volt év, amikor nagyon sok kell, és én megértem azt is, hogy volt, amikor hideg volt, de minden jó, minden tökéletes, a műsor is jó, halássuk, de szuper.
7: A szervezők szerint a fesztivál töretlen népszerűsége kiváló bizonyíték arra, hogy nem csak Szabadka központjában, hanem a Peremvárosban is lehet sikeres rendezvényeket tartani. Kudlik Zoltán.
17: Lángos, azt hiszem, hogy egy olyan közkedvelt étel, amit mindenki szeret, és a jótékonyság is azt hiszem, hogy egy olyan dolog, amit az emberek szívesen vesznek. Minden évben próbálunk valamilyen jótékony célt találni. Az idejében a zorkai gyerekeknek a karácsony közelettével szeretnénk ajándékokat vásárolni.
7: Az elmúlt időszakban gyakran érte kritika a városvezetést az ítélőktől, hogy az Orka helyi közösség mostoha gyereknek számít Szabadkán, mondta Góli Csilla. Jó hír viszont, hogy az utóbbi években folyamatosak az infrastruktúrális beruházások a város ezen részén, hívta fel a figyelmet az alpolgármester.
18: 11 kilométer vízvezetékhálózat épült ki, aki ismeri a környékét az orkai közösségnek, azt tudja, hogy ez mennyire fontos, és további utcáknak a letervezése, illetve vízhálózatnak a letervezése van folyamatban. Tartományi forrásokból utcákat is aszfaltoztunk több kilométer hosszan, a Tiszta Szerbia keretein belül pedig a csatornahálózat is bővül.
7: Ami pedig további jó hír, hogy hamarosan az Orka utca is új aszfaltburkolatot kap, a projekthez szükséges pénzösszeget pedig a tartományi költségvetésből biztosítják, tette hozzá Góli Csilla.
19: Sport.
10: Novák Djokovic kiesett. A világ első Jannik Sinner lesz a német Alexander Zverev ellenfele a wimbledoni teniszbajnokság férfi fináléjában. Az olasz a péntek elődöntőben 3 szetben győzte le a 7-szeres bajnok sportolót. A 4-szeres Grand Slam torna győztes címvédő Sinner adogatásai gyakorlatilag sebezhetetlenek voltak, és 2:20 alatt bejutott a döntőbe. A spanyol válogatott 2-1 győzte le a belga csapatot tegnap a labdarúgó világbajnokság Los Angeles-i negyed döntőjében. A 2010-es aranyérmük óta először 4 közé jutott spanyolok a keddi elődöntőben, a 8 éve arany, legutóbb ezüstérmes franciákkal találkoznak Dallasban. A pontos idő 16:18.
19: Időjárás.
20: A hétvége a napsütéses és felhős időszakok változását hozza, időnként az esernyőre is szükség lehet, különösen vasárnap. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma eléri a 34 Celsius fokot. A nap második felétől változóan felhős lesz az ég, helyenként rövid ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Vasárnap is változóan felhős időre lehet számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 31 fok körül alakul. A jövő hét elején is napos és felhős időszakok váltják egymást, a hőmérséklet pedig 30 fok körüli lesz.
19: Reklám.
21: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
22: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
21: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
22: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
21: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
23: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

0: egy élet, van egy sztori. Jó, már nem leszek sorry, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Reklám.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK Ball-nál könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkball.tv.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem zentai konzultációs központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán.
3: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk.
5: A takarékos melegségért.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati

0: más hirdetés.
1: A Palicsi Villa Ancóra Időszak Otthona ápoló és ápolónő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Pannon Rádió, Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
4: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
6: A te zenéid.
5: A te rádiód.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Idén is tömegeket vonzott a jótékonysági Buckai Lángos Fesztivál a szabadkai Zorka helyi közösségben. A szervezők 1000 lángost ütöttek, amelyeket jelképes, 100 dináros áron lehetett megvásárolni. A bevételből karácsonyi ajándékcsomagokat kapnak a helyi közösségben élő gyerekek. Szerbiában a házasságok átlagosan csak nem 14 évig tartanak, derül ki a köztársasági statisztikai hivatal jelentéséből. Az adatok szerint tavaly 29.402 házasságot kötöttek, míg 10.148-at felbontottak. Az esküvők száma 3,2%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és ezzel párhuzamosan 4,4%-kal kevesebben bontották fel az életre szóló köteléket, mint az előző évben. A házasság kötéskora vőlegények átlag életkora 34,4 év, a mennyasszonyoké pedig 31,4 év volt. A statisztikák szerint a leggyakoribbak azok a házasságok, amelyeket azonos nemzetiségű házastársak kötöttek. 24.258, ami az összes házasság 82,5%-át teszi ki. Az 1000 lakosra jutó válások száma 1,5. A férjek átlag életkora a válás idején 45,6 év, a nőké pedig 42,1 év. A válások többsége gyermekes házasságokat érintett. A 2025-ben felbontott házasságok átlagos időtartama 13,9 év volt. Az AI agyát alkotó adatközpontok energiafogyasztása elképesztő ütemben növekszik, írja a Greendex. Becslések szerint 2025-ben már 485 terawattóra áramot használtak fel. Összehasonlításképpen Magyarország teljes energiafogyasztása tavaly 44,61 terawattóra volt. A fenti érték az idő előre haladtával tovább nő majd. A Nemzetközi Energiaügynökség jóslata szerint 2030-ra elérheti a 445 terawattórát, ami Japán éves energiafogyasztásához mérhető. A Szigetország a világ egyik legnagyobb gazdasága, energiafogyasztásban pedig az 5.-6. hely környékén van. Az AI működtetése nem csak áramot, hanem elképesztő mennyiségű vizet is igényel. A modelleket futtató szerverek rengeteg hőt termelnek munka közben. A hűvösebb klímán fekvő, a legmodernebb technológiát alkalmazó adatközpontok esetén 1 kWh áramra nagyjából 0,2 liter vízfogyasztás jut, míg a melegebb régiókban ez elérheti akár az 5-től 7 litert is. Friss becslések szerint az adatközpontok vízfelhasználása 2030-ra elérheti a 9300 milliárd litert, amely épp annyi, mint Afrika Szaharától délre eső területein élő 1,3 milliárd ember éves ivóvízfogyasztása.
2: Hegyezd a füled,
0: mert nincs itt semmi látnivaló.
2: Hannon Rádió.
4: A te hangod.
2: A te hangod. A te hangod.

cor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

keep up, a fogad szorítsd közbe. Nem jön magától idehez, asszuk forint össze. Borítom a papírformát, asszuk odi csöndbe. Csajot most írt össze, bocsi közde, inkább tali Four Seasons-be. Már nyertem, amikor felsírtam. If I can't do it, homie, can't be done.

Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod! Locker.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Hegyezd a füled,
1: mert nincs itt semmi látnivaló.
0: Panorádió,
2: a te hangod.
0: A te hangod.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. California, yeah.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Panorádió. Neked szól.
1: Escucha el ritmo.

0: Manna Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: Let's go get 'em.